0: Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a műcsarnokban Dargai Lajos univerzum.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén, visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon, Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőr-dandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek vált

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Nagyon örülök annak, hogy Kubik Csen és Urbán Gyuri visszatértek hozzánk a Stone Sober zenekar kiválósága. Örülök nektek, már rég láttalak benneteket. Sziasztok. Jól vagytok?
2: Igen, igen, sziasztok, remekül vagyunk.
1: Hát na, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a vétel körzetben is természetesen, már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig, a Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják, ugye, az időpontokat úgy, hogy mellette jöttök, mentek a nagyvilágban. És ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről a kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
2: Szeretünk világot látni.
1: Na de közben maradtok
2: is. Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
1: Meg dalokat is szerettek írni.
2: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
1: játszunk. Na de ilyenkor játszunk. Milyen a lelki állapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
2: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedettnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
1: sikerül
2: és szépen lavírozunk.
1: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől, egyébként Csenni és Gyuri tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotója, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
3: Igen, amikor igen, igen, szokták is mondani,
1: elkészült.
3: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abba hagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
1: Oké, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé.
3: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
1: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
3: Igen.
2: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
1: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
3: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
1: És ki lehet adni újra?
3: Ki lehetne, de...
1: De nincs
3: értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
2: Igen, igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkor a fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
1: Fogom úgy, minden, nagyon sok kérdésem igen. van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk-e lazulni? Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg.
2: A létező összes platformon klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnemesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri ebben.
3: Spotify, Deezer.
1: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor a Stone, akkor Sober, beírják és megtalálják?
2: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
1: Na, akkor mondani valóról.
3: Dalok mondani valója?
1: Nem, a mostani
2: dalról.
1: Aha,
2: a mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címében adódó ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
1: Hát én pont ezen gondolkodtam, hogy vártalak benneteket a stúdióba, hogy kicsit olyan most ez az új dal nekem, vagy a mondani valóját tekintve, mint egy ilyen motivációs tréning.
2: Picit igen. Igen, egy ilyen Stone Soberes motivációs tréning, tehát nem annyira szájbarágos, nyilván ilyen burkoltabb üzenetek vannak benne, de abszolút van mondani valója, és túlliben ez a garázslokkos, ilyen egyszerű dalszövegvilágon, én azt gondolom.
3: Ezt mondjuk így általánosított a többi dalunk kapcsán is el lehet úgy gondolom mondani, hogy nem egy ilyen tényleg atom motiváló jellegű mondani
1: de,
3: való.
1: Oké, de közben meg mégis, ha az ember tud a sorok között olvasni.
2: Igen, tehát van jelentése.
3: Egy abszolút. Ilyen életigenlő.
2: Igen, és igyekszünk hát arra mindig törekedni. Hát igen, de. És igyekszünk mindig arra törekedni, hogy időtálló legyen azért a tartalom, tehát hogy ez, hogyha mondjuk 5, vagy 10, vagy 20, vagy akár 30, vagy még több év múlva hallgatjuk vissza, akkor is legyen mondani valója nyilvánvalóan, tehát ne legyen nagyon ilyen pillanatnyi, és adott korszakra jellemző, én azt mondanám.
3: Ez jól mondtad, ezt így szoktuk igen. célként kitűzni.
1: Szerintem, amit tesztek akár a dalokban, akár a színpadon, tehát alkotóként, annak minden az életigenlés a fő fókusza meg üzenete, nem?
2: Igen, tehát ne komplikáljuk túl a dolgokat, nyilván azért végig gondolva létezünk a világban, de szépen, egyszerűen és lazán álljunk hozzá mind az eléréshez, mind az alkotáshoz.
1: A dalaitokból, a klipjeitekből, de ahogy megjelentetek itt a stúdióban is, osztátok a jó kedvet, ez a fiatal lendületet. Nehéz ezt kivitelezni, vagy ez ösztönös?
2: Ez ösztönös,
1: és alapból van.
3: Nem esik nehezünk.
2: Ösztönösen jön. Az lenne nehéz, hogyha ez nem ösztönösen jönne.
1: Hát milyen jó, hogy ezt a könyvekből tanultátok.
2: Akkor nagyon jól megtanultuk.
1: Jó, abszolút.
3: Sikerkalauszból.
2: Sikerkalausz, így igaz.
1: Hát írjátok ti a sikerkalauszt. Kívánom nektek. Na, milyen a ti utatok? Ugye azt mondtuk az elő, hogy út közben vagytok.
2: Igen, igen.
1: Milyen megélni az utat?
2: Hát remek, én azt mondanám. Ugye most egy óriási turné kellős közepén vagyunk, ami mind hazai, mind külföldi állomásokat érint. Júniusban indult, és októberben zárul majd Budapesten, és én, ahogy így belülről tekintek most erre az útra, egy nagyon könnyed, mégis hát azért sarkalatos pontokkal tarkított út ez, meg azért nem egyszerű, hiszen mindig igyekszünk helytállni, koncertezni, ott lenni, de abszolút meg tudjuk élni, és nagyon kellemesen.
3: Igen, szóval kihívások azok vannak benne. Nem tudom, például volt olyan szitu is, hogy Malmöbe kellett repüljünk egy koncert miatt, és ez volt az első olyan alkalom, hogy repülővel kellett hangszereket szállítanunk, és ezt ketten megoldanunk, meg nyilván a járatok foglalásán át a minden leszervezéséig.
1: Azért ez macerra.
3: Igen, akár igen, igen. Nézzük. És ez egy nagy-nagy sikerélményként éltük meg, mert minden teljesen flottul ment, picit nem azt mondom, hogy féltünk tőle, de azért fókuszáltabban kellett egy ilyen bulinak neki menni.
1: És ugye, ha jól emlékszem, mindent ti szerveztek, tehát mindent ti tartotok kézben.
2: Igen, igen, stáb nélkül dolgozunk, annyi változás történt az elmúlt körülbelül fél évben, hogy kiegészült a csapatunk egy külföldi booking ügynökkel, aki a
1: segít.
2: Külföldi, csak is a külföldi, de a külföldi koncertekben nagyon aktív.
1: De van egy csomó külföld?
2: Igen.
3: Nagyon
2: igen, igen.
3: aktívan
2: nagyon
3: dolgozik.
2: Aktív, igen.
1: Hogy kezelnek benneteket? Hogy fogadnak benneteket külföldön?
2: Jó, szívélyesen, kedvesen, és nagyon nyitottan, én így röviden így fogalmaznám
1: érdekli
2: meg.
1: Érdekli őket, hogy honnan jöttetek?
2: Igen, érdekli az embereket, és nagyon-nagyon nyitottan állnak hozzá szerintem a zenei műfajhoz is.
3: Viszont ami jobban érdekli őket, inkább a

0: milyen a külföldihez képest?
1: Ezt nehéz mindig hasonlítani, meg kategorizálni, mert hogyha az ember így nagyon elvonatkoztat, vagy nagyon a külföldi irányába billen, az olyan, mint hogyha hálátlan lenne a magyar közönség.
0: Nagyon
1: megvan mind a két közönségnek, én azt mondanám, a bája, és Magyarországon is egyre mozgékonyabb, egyre hálásabb közönségünk gyűlik már így össze. Összességében az egy ilyen nagy általánosság, hogy a külföldi közönség talán egy mozgékonyabb, talán egy még befogadóbb, vagy a műfajra.
0: Hát
1: tényleg a műfajra még nyitottabb közönség szerintem, ahogy én így a dobok mögül éneklés közben ezt látom és megélem.
2: Én azt szoktam látni, hogy jobban ki tudják, vagy kimerik, vagy ki szeretnék mutatni a lelkesedésüket, vagy az éppen őket ért.
0: Tehát lazábbak? Felszabadultabbak?
2: Igen. És buli után talán könnyebben jönnek oda beszélgetni, dumálni.
0: Ja, ez is megvan.
1: Igen.
0: A művész.
1: Igen.
2: De ez itthon is megvan. Itthon inkább én azt vagy az előző tapasztalatok alapján, hogy azt tapasztaltam, hogy inkább először meg kellett picit győzni a hallgatót, aztán hallgatta, tetszett, és úgy a koncert 3-4-de felé kezdett el jobban becsatlakozni, utána meg már végés lett a bulinak, és akkor utána beszélgettünk. Viszont ha a következő koncertek visszajöttek, ott már az elejétől kezdve bevonva tudták magukat érezni.
1: Ami még nekem ilyen meglátásom, hogy talán ez külföldi klubkultúrából is adódik, hogy talán jobban megvan adva az idő egy-egy koncertnél, ami azt jelenti, hogy kevésbé rohanós, kevésbé ilyen sietős az egész.
0: Magyarországon ez van?
1: Magyarországon sokszor van az, hogy jön következő, átpakol, after, vissza, és akkor egy kicsit már zárunk, már vigyázat, már csukjuk a termet. Igen. Tehát természetesen vannak itt is nagyon jó példák, és vannak drasztikusabbak, de egy picit én nekem így ez a tapasztalatom, hogy jobban megvan adva a módja, és jobban rá van fókuszálva egy-egy estére, hogy érkezik a Stone Sour, és garázs rockot játszanak, és készülj fel, mert 9 órakor startol a koncert, és ez úgy picit így jobban az emberek elé van tálalva.
0: Na, nagyon érdekel az alkotási folyamat, hogy hogyan születik egy-egy dal. De pontosan tudjátok, hogy ez a műsor nem egy bulvár műsor, ezt a múltkor is elmondtam, de hát minden ide járó vendégnek, meg én eleve így nézem az embereket, van egy szappanoperája, bocs, a kifejezésért. És akkor én szerintem a múltkor megkérdeztem tőletek, hogy most akkor ti egy pár vagytok, vagy kik vagytok ti egymásnak.
1: Igen, volt ilyen kérdés, emlékszem, és akkor mondtuk, és a bulvár lapoknak a címlapjára szánjuk a kérdés kibontakoztatását.
0: Szóval most is ez a válasz, vagy már most van konkrétabb?
2: Természetesen van jó kapcsolatban vagyunk.
1: Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk, óriási alkotói szimbiózisban élünk azóta. Ez a jó válaszunk erre. És akkor még mindig a bulvárlapnak szánjuk a pontos titulus kifejtését.
0: Azért akartam tisztázni, hogy az alkotói folyamatot ez mennyire befolyásolja.
1: Az alkotói folyamatot maximálisan befolyásolja a kapcsolat. Úgyhogy abszolút támogatja és elősegíti. Tehát nagyon-nagyon szabadon.
0: Hogy születnek a dalok? Éjszaka? Nappal?
1: Hát dala válogatja. Van, ami éjszaka születik, van, amelyik nappal. Általánosságban könnyen írunk. Az alapvető tematika az volt korábban, hogy mindig hangszeresen született meg először a dal. Volt, ami éjszaka, és volt, ami nappal, de abszolút a zenei irányból indult ki, és akkor mostanában, az elmúlt körülbelül mondjuk fél évben, vannak már olyan változások, hogy ének központú a megszületése a dalnak, például a mostani új dobás is ilyen egyébként.
0: Beszéljünk erről, mert ugye a nagy közönség, akik most minket hallgatnak, szerintem a nagy része nem tud dalt írni, hát honnan tudna? Tehát hogy van ez, hogy szól valami a fejetekben, és azért ültök oda a hangszerhez, vagy odaültök a hangszerhez, hogy szóljon valami a fejetekben?
2: Nekem inkább az utóbbi, hogy hangszer van a kézben, és pötyögök, ez tök jól hangzik, elindítok mondjuk egy hangfelvételt a telefonon, hogy ez lehet jó lesz majd a későbbiekben, utána előveszem, és tovább hallgatgatom, és a próbateremben mondjuk kifejtjük, hogy na, egy ilyen gitártéma mellé milyen dob illene.
0: Kell próbaterem hozzá?
1: Igen.
2: Általában igen, mert ott tényleg a tényleges hangszerekkel, a tényleges gitárszandokkal, énekefektekkel, ha már később van ének téma, ezeket így kitalálgatjuk, és így szokott megszületni. Viszont amit Csenyi is mondott, hogy az utóbbi időben volt ilyen, hogy ő hozott ilyen énekdallamokat, és hogy nézzük meg azokat, hogy hogyan működhetnek egy-egy dalban, és akkor lett gitártéma, és kész lett a dal.
1: Igen. Nekem a dalszerzési folyamatom egy picit egyedibb ebből a

0: szempontból nem tudok gitáron játszani, így nálam ez a gitáron prüntjögés rész ez elmarad, én viszont nagyon szeretek dúdolni, és dalokat felgügyörögni a telefonra, és ennél fogva egy ilyen egyedi módszerre szoktam dalt szerezni, és ezeket a rendkívüli foszlányokat Gyurinak el improvizálom utána élőben is, és akkor utána jön a hangszerelés.
1: És a szöveg?
2: Az általában utóbbi folyamatokat.
0: Vagy már van mondjuk egy-két sor, ami így jön valahogy fejbe, és akkor ahhoz pattintjuk, vagy passzintjuk végül is hozzá a teljes szöveget.
2: Meg olyan is szokott lenni, hogyha nem megvan egy ének téma, meg a dal így alakul, akkor a fiktív, az adott helyre jól csengő szavakat mondunk, és van, hogy az lesz a végső, igen. De van, hogy átalakítjuk, hogy még konkrétabb legyen a mondani valója, szóval...
0: Igen, de van olyan, hogy egyszer csak bekattam mondjuk egy kifejezés, és hogy ő nem tudom, a Cheeky Oversized Dreams című dal, és akkor ez lesz valószínűleg a cím, és akkor vagy ezt a Cheeky Oversized Dreams témát kell körüljárni utána. Ez is például létező.
1: Például, ha ennyi buli van már mögöttetek, hány éve?
0: 5 éves a zenekar, tehát 2021-ben kezdtük pont.
1: Szívből gratulálok egyébként, de hogy, tehát van már egy nagy élményanyag. El lehet dönteni ennyi élményanyaggal biztosan, hogy miből lesz sláger, vagy miből lesz olyan, amit szeretni fognak, kis koncerteken is működik majd?
2: Ha el lehetne, én azt mondanám, csak ilyeneket csinálnánk.
1: Aha, jó, jobb.
0: Nem hiszem, hogy akkor csak olyanokat csinálnánk egyébként, mert van olyan, amire az ember tudja, soha nem lesz sláger, de mégis szereti játszani, és koncerten is mondjuk szereti játszani.
1: És tényleg be se indulnak rá a közönség?
0: Beindul, meg értékeli, de hát az mondjuk nem az, hogy rádióban játszva legyen, esélyen soha nem lesz, hiszen tört ütem is közben. Tehát mondjuk teljesen más az a struktúra, de mégis kiadjuk úgy, hogy érezzük, hogy esélytelennek nyugalmával áll starthoz a dal, de mi valahogy szeretjük. Azért lehet érezni szerintem, hogy mi az, ami egy olyan csapás irány, de nem 100%-osan, mert aztán vannak meglepő fordulatok és csavarok.
1: És amikor játszátok az adott szerzeményt, akkor eszetekbe jut a keletkezésének is a folyamata?
2: Igen. Az utóbbi néhány hónapban van pont egy dal, a Goosebumps című, ami talán a harmadik, negyedik
0: nagyon talunk, első szerzemény.
2: És ahogy ezt így előszedtük és játszottuk a bulikon, így teljesen abba a kis világba visszadobott szinte minden alkalommal, hogy a koncerten játszottuk, ahogy azt megírtuk, ami a stádionban akkor voltunk, és maga a felvételi egy ilyen őszi-téli napnak a hangulata az úgy koncerten visszajön még, hogyha 38 fokos meleg van, és igen. Süt a nap.
0: Igen. Egy őszi-téli felvétel volt, és éjszaka énekeltem fel talán, és a gitár is vagy én éjszakára húzódott át, és abszolút vissza tudunk abba utazni.
1: Hányszor énekelsz fel egy dalt?
0: Hát ez is egyedi esetemben, mert nagyon sokszor még adott, tehát a végső felvételen belül is több sávot hagyunk meg, hogy ilyen kórus hatása legyen. Ennél fogva elég sokszor szoktam felénekelni ugyanazt.
1: Olyan volt már, hogy amit elsőre felnyomtál, az lett a...
2: Hát igazából úgy szoktuk, hogy 6 téket veszünk egy dalból.
0: És a 6 ték él. Tehát ott van zömében ez a struktúra.
2: Hogyha nincs benne szöveg vagy tagolási tévesztés, akkor ezt meg szoktuk hagyni, és az a 6 felvétel úgy kibalanszírozza egymást, hogyha itt-ott hamis is, vagy sem, akkor egy ilyen természetes kórust ad neki.
0: Sose hamis, Gyula, nem. Hamis, ugyan.
1: Ha nem tökéletes. Nevezzük
2: így. A lényeg, szóval a 6 felvétel nem 100%-ban ugyanolyan szokott lenni, és itt ez a ének szandunknak szerintem a titka.
1: De pont ez a bája.
0: Igen, és ezt élőben is igyekszünk reprodukálni, nehezebb az nyilván belőlem 6-ot kreálni, meg ugye ez a dobmogül éneklés, ez mindig egy nagyon ilyen technikás, és gyakorlatilag megoldhatatlan ügy, hogy a cintányér ne szóljon rá, és tehát ez azért nehéz ipar ág.
1: Hát folyamatosan finomítjátok.
0: Persze.
1: Irány a következő 5 év?
0: Azt hiszem, igen.
2: Vágjunk neki. Még az előző ötöt egy...
1: Segítünk benne, várlak benneteket vissza. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban, mindig mondom, repül az idő, de hát hozzátok a jó energiát, meg viszitek is a határokon túlra, szóval sok csillogó szempárt nektek. Ez a dal is járja be azt az utat, amit szántatok neki. Stone Soberer, ugye ezt kell mindenhova beírni, és akkor most van az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy hallgassák meg az új dalt. Keressenek rá. mert akkor azt is érteni fogják, hogy miről beszéltünk eddig. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Kubik Csené és Urbán Gyuri tiszteltek meg itt a stúdióban, és megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
2: Akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: De hogy mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
2: Igen.
1: A rádió szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
2: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
2: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, de ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
2: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
2: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de ha olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Uh-huh. Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
2: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
2: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
2: Persze, hát az, hogy ezek
1: már... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
2: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
1: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
2: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút. És hogy ére ezt átvenni?
2: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő? Hát,
2: valamelyest az kezdetben mindig imponálom, mert azt mondom, hogy hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Fú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap külföldről jöttél.
2: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
2: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000-en eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-en, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb
2: sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény legyen. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
2: Hát mondhatjuk így.
1: Akár talán, igen. Neked ezek feltöltődések is?
2: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most, tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: De itt a fővárosban
2: ez,
1: is?
2: Fővárosban is van, igen, és az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és én nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok érzem azt, hogy szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
2: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
2: Szerintem az emberfüggő. Van, akinek valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti. És én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, mi közben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát igen. Ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
2: Hát persze, javarésztem, hogy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
2: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
2: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
2: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen. És akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió, hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapta, hogy az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
2: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol, de hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés bizágos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mint tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
2: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy nem tudom, egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a showt, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
2: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon teszteled.
2: Igen, nagyon jó tesztelet, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
2: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és két hétig nem alszik, és egy kockás papír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a sót, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy ó, majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
2: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek tudod Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbja, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas, és nagyon szürke.
1: Igen.
2: De ha jön valaki, és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
2: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom jó, szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
2: Igen, igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
2: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
2: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csinálni, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen. Így a...
1: No, te nyilván büszke vagy apukaként
2: hát,
1: rá, de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
2: Hát
1: vagy
2: meg...
1: egy műsor, vagy minek nevezett?
2: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai azok úgy a gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagyerdei stadionban, a Virágkarnevalon, 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
2: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy, tehát, hogy annyira tölt, hogy meg hát nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az utravalókat.
2: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
2: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, a voltak színpad. Olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát, és ez maradjon is így.
2: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
2: Hát figyelj, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu tehát 2svbalázs.hu. Itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
2: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
2: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott napra készen, persze.
1: Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
2: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
2: Igen,
1: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kubik Csenninek, Urbán Gyurinak és Kisvé Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot, vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen aszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköst fürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadázták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelent belőle, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked,

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotása a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefje és mozgó plasztikája, reflex élmények, és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényében valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegye székhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megegyezve az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy
0: most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű kolánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gumoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztinpárti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarországon élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék medence zsidó hitközség egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magas rangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább 3 budapesti gázolajos fa mérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütközősoron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett két nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti 3-szor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
2: Mondom, már is a legfontosabb közlekedési információkat lezárták. A budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel fél 5-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szélkámán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas-Gyógyfürdő és a Szent Lukás-Gyógyfürdő közötti megállókat. A A 216 autóbusz közlekedik a Dísztér és a Kárkádám tér között vasárnap 19 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szombat reggel 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger Hétvég a stúdióban Csák Attila, és ebben az órában is a legkiváló slágerek közül válogatunk. Jön elsőként most a Szolvév slágere, szól a Kalandor, tartsanak velem és ébredezzünk együtt, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Nektek meglepő egy zsiráfnak a külseje?
2: Na, láttam már zsiráfot, de nem valami különleges.
1: Nem.
3: Különleges.
1: Szép, de ott arra nem kell.
2: A farka az különleges, de a egész teste nem.
4: Nem a nyaka különleges?
2: Tessék?
4: Nem a nyaka különleges a zsiráfnak, hanem a farka.
2: Hát a nyaka hosszú. Csak annyi, hogy hosszú.
4: De ott miénk meg rövid, tehát hogy ez tök különleges, hogy ilyen óriás nyaka van, nem? Jó, hát kinek mi tetszik? Nekem a nyaka tetszik a zsiráfnak.
1: Van még hosszú nyakú állat?
2: Hát hosszú ormányú van, de hosszú nyakú nincs.
1: Hát és akkor a liba? A libának önmagához képest hosszú nyaka van.
2: Hát hosszabb, mint a miénk.
1: Egyébként igen. Akkor a miénkhez számítva. Van olyan állat a földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
5: A világ lenne a bánája.
1: Az mekkora?
5: 30 méter hosszú, vagy nem tudom.
1: És hány kiló lehet a világ legnagyobb bálnája?
2: Fogalmam sincs.
5: Nekem sem.
1: Láttatok már bálnát élőben is?
2: Élőben nem láttam, de videóban igen.
1: És hogy néz ki egy bálna?
2: Hát onnan is tudod látni, ahol ugye van a Pesten van egy bálnaház, és onnan is látod, hogy néz ki egy bálna, tehát hogy farka, eleje, közepe, mindene ott van, és akkor két ilyen, nem tudom, hogy van-e oldalt.
5: Egyébként a bálnáknak a tulajdonsága az, hogy nagyok.
1: Igen.
5: Tehát mindegyik bálna nagy.
1: Emlős a bálna? Az azt jelenti, hogy eleven szülő, tehát megelli. Nem?
4: Nem.
1: Tojásokat rak?
2: Nem. Biztos, hogy
5: hát akkor, biztosan.
1: Akkor emlős.
4: Akkor emlős, nem?
1: Vízi emlős. A tüdővel lélegzik. Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
5: De sok ideig, az tuti.
1: Ti meddig bírjátok?
2: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam visszatartani, de utána meg már úgy veszem a levegőt, hogy...
1: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csukló
2: bálnát. Nem tudom.
1: És a busz az tud csuklani?
2: Ez most komoly kérdés.
1: Igen, komoly.
2: Tud.
1: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
2: Hát azt hittem, nem csuklós buszra gondolsz.
1: Ja, jó. Jó, egy kis kitérő volt. Szerintetek miért olyan fontos, hogy sokféle állat és növény éljen a földön?
5: Hát, mert a fák beszívják az ilyen mégező levegőt.
2: Uh-huh. Hát meg mondjuk, amit ők eznek, az lehet, hogy a fáról eszik, és mi nem kapjuk el, hanem az nekik jót tesz, nekünk nem.
1: Aha.
2: Mondjuk.
1: Értem a logikát, tehát mondjuk egy zsiráf a fa tetejét legeli, a fáról legel,
2: igen.
1: És akkor ő megeszi azokat a kártékony rovarokat például.
2: Amik nekünk károsak.
1: Aki nekünk káros. Jó logika.
5: Hát mi a pókok is megesznek valamilyen káros.
1: Ők is nagyon hasznosak.
2: Hát a békák is hasznosak, mert ugye ők megeszik a legyeket, meg szúnyogokat, mindeneket, mert engem sajnos nagyon szeretnek.
1: A békák?
2: Igen.
5: Engem a szúnyogok is, meg a békák.
1: De hogy derül ki, hogyha egy béka szeret, hogy oda megy?
2: Hát a béka leginkább szúnyogokat eszik, meg legyeket, és a békát azt tudja valaki, ki eszi meg.
1: Ki?
2: Gagója.
4: Tényleg. Meg a franciák.
5: És a csigát is a franciák eszik.
4: Igaz.
2: Na de van egy olyan vicc is, hogy a franciák miért esznek csigát. Hát mert utálják a gyors ételt.
1: De jó. Itt már azért érződik, hogy séfnek készülsz, de tudsz ilyeneket.
2: Hát még nem tudom, hogy mi legyen, mert...
1: Tudom, villamosvezető vagy séf, vagy, ez a kettő.
2: Hát séf, pincér, vonatvezető vagy szakács. De még ebből a négyből választanom kellene.
5: Hát én már repülővezető.
2: Hát vagy repülővezető, igen, még azon is gondolkodom.
1: Hogyha repülőpilóták lesztek, akkor szállítanátok állatokat?
5: Talán igen.
1: Mondjuk, hogy?
2: Hát mondjuk, hogyha most úgy vagy egy napra beosztva, hogy ne állatokat vigyél, hanem mondjuk most utasokat viszel, benyis, hogy az utasrepülőt viszel magaddal, akkor Hát akkor most utasokat viszel, de hogyha mondjuk másik napra vagy másik héten állatos repülőt kapsz, akkor azt viszed.
1: De akkor hogy van, hogyha állatos repülőt kapsz, hogy mondjuk hátulra ülnek a zsiráfok, mert hosszú nyakuk van, előre meg az orrszarvúak? Hát, vagy hogy ültetnéd egy repülőbe az állataidat?
2: Hát a, sehogy, mert inkább ketrecekbe raknám őket, és akkor ott nem nagyon tudnak kárt okozni a repülőben, hanem rendesen szépen el tudnak férni, és úgy tudnánk mondjuk Magyarországról elvinni valakit, valamelyik állatot
1: Afrikába.
2: Úgyhogy
5: én egyébként a zsiráfokat középre raknám, mert a hátul rakjuk, akkor nehezebb lesz a teher, ha előre rakjuk, megint le fog bukni az eleje, ha meg hátra rakjuk,
2: le fog bukni a hátul.
4: Na, de hogyha középen van a zsiráf, akkor középen fönnakadnak mondjuk, hogyha beleakadnak valamiben, nem? Tehát, hogyha elő lenne, akkor tudna így dőlni mondjuk a jármű, nem? Mert hogyha ő nem akad fönt az elején, de hogyha így megy, vízszintesen megy a jármű, és középen meg bennakad a zsiráf, akkor ugyanúgy felborul.
2: Hát igen, akkor ott baj.
4: Igen.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggel!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Sorokfáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagymenő, lehet.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székre állok, a Sláger FM rádió és podcast műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam pedig Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus vendég.

0: Balázs.
1: Azt veszem észre, hogy minden jobb, mintha suliban lennénk.
2: Hát ez egyértelmű.
1: Figyeljetek, ti gyűjtötök kártyákat? Ilyen autós...
3: Gyűjtöttem.
1: És most már miért nem gyűjtesz?
3: Nem.
1: Unalmas.
0: Nem megy a buli.
1: Figyeljetek, és mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani?
3: Olyan, mint a Garfield.
1: Nem, hanem mondjuk olyan mint egy ilyen Lutra album. Nézd meg.
3: Jó.
2: Nekem volt ilyenem, csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
1: Aha. És elbírod képzelni azt, hogy nem focisok?
3: Matéja.
4: Mutasd meg a Máténak.
1: A Máténak. Elbírod képzelni? Még nincsenek benne a levonók, vagy a matricák. Nálunk hívták levonónak. De az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Nektek, mint alfa generációsoknak mond még ez valamit? Örömet okoz, hogyha egy háromdimenziós tárgyba egy háromdimenziós tárgyat beragasztotok?
3: Ez jó, oké.
1: Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
3: Hát, jó érzés, nem tudom.
4: Mert az a tiéd, meg tudod fogni, be tudod rakni a könyvek közé, nem? Tehát, hogy ezt később is elő tudod venni a videójátékot, meg nem veszed el elő, az csak akkor működik, amikor...
3: Persze.
1: Vagy tudod cserélgetni?
4: Igen.
3: Hát igen, el tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
1: Aha, egyébként ez milyen jó ötlet. Szerintetek a családot összehozhatja? Például anyával tudsz beszélni, hogy anya, itt van egy ilyen állat ezen a matricán, még nem láttam soha életemben. Mm-hmm. Milyen állat lehet ez?
2: Hát azt mondhatjuk úgy is, megkérdezed anyukádat, hogy ez milyen állat.
1: Aha.
2: És hogyha ő erre tudja a választ, akkor könnyebben megtudhatod, és talán amikor meglátod, vagy be tudnád szerezni, akkor már tudod, hogy ennek mi a neve.
1: Aha. Mondjuk. Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
3: Mindenki tudja, az mindenki.
4: Igen. Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
3: Szurikáta, igen.
4: Na most, te most tudod?
3: Tudtam, persze.
4: Ne haragudj. Bocsánat.
1: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy azt mindenki tudja, hogy
2: hát azért, mert nagyon cuki.
3: És négy lábú.
1: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
2: Hát az asztal nem cuki. Nincs se. Mert az asztalnak nincsen fülese, szája se, szeme se, semmi sincsen.
3: Cuki.
2: Csak két láb, csak négy lába.
1: Négy lába. Van két lábú asztal is?
2: Van.
1: Az mire használják vajon? Én se tudom. Szerintem nem sok értelme van.
2: Hát maximum csak arra annyi értelme van, hogyha két oldalra ugyanannyi súlyt raksz, akkor nem fog eldőlni.
1: De az már inkább cirkuszba való,
2: hát
1: mint otthonra.
2: Igen.
1: Tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en Ortutai Dória hírolvasó szerkesztő mindig egy hírt hoz nekünk. Picit annyit változtatunk a műsoron, hogy most nem egy hírt hoz, egy effektív hírt, hanem egy nagyon érdekes története.
4: A világ legmagasabb szárazföldi állata évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Egyszerre tűnik törékenynek és hatalmasnak, békésnek és titokzatosnak. Az evolúció egyik legkülönlegesebb remekműve a hosszú nyak, a mozaikszerű szőrzet, a szintelen haptalan mozgás olyan benyomást kelt, mint az állat nem is teljesen ebből a világból származna. Miközben turisták ezrei utaznak Afrikába, hogy a saját szemükkel lássák a szavannák legendás lakóit, a zsiráfok száma folyamatosan csökken. A csendes óriások fokozatosan tűnnek el onnan, ahol évezredeken át természetes részei voltak a tájnak.
1: Melyik állat lehet ez?
3: Zsiráf,
1: hát persze.
3: Hát mondták, hogy
2: mondták.
1: Figyeltem, mondták, hogy zsiráf?
2: Mondták, hogy zsiráf.
1: Én azt hittem, hogy a Dóri csak körülírja, és olyan büszke voltam, hogy már a harmadik mondatnál kitaláltam. Ahol tudom, ez a zsiráf.
2: Hát már mondta is, hogy zsiráf.
4: Pedig nem akartam elárulni.
5: Mindjárt folytatódik a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében. Reggelt!

0: mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Már is a legfontosabb közlekedési információkat lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között, ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísztér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok mai adását hallgatják Dani Budapesttel, lakik, Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Megijednek szerintetek ezek a vadon élő állatok, hogyha repülőre fölteszik őket? Én láttam filmet, hogy visszaviszik mondjuk az állatkertbe született kis orrszarvút a természetes helyére Afrikába, és akkor ott engedik szabadon. Félhetnek? Vagy hogy juthatják meg, mikor szállítják?
2: Mondjuk szállíthatják úgy is, hogy lehet, hogy már őket nekik annyi, mert hogy hús lesz belőlük, csak ezt nem Magyarországon akarják csinálni, hanem inkább Afrikában. Uh-huh. És lehet, hogy ők nekik már annyi, és úgy viszik oda, de félhetnek.
3: De vonaton ugye, is szállíthatják őket persze. Elénként.
1: Jó, de Afrikában, tehát nem tud a tengeren átmenni, nincs vonat. Vagy bevagonírozzák, és hajóval átviszik.
3: Hát ilyen, kb. Hajóval,
2: lehetséges.
3: Igen, jó.
1: Azt mondják, hogy a Föld az ilyen élettel teli bolygó. Ez mit jelent, hogy élettel teli? Van olyan bolygó itt a naprendszerben, ami nincs élettel teli?
4: Hát igen, a Mars például, de nem is jutott el egy... Hát eljutott egy...
1: Szonda.
4: Na, ez a helikopter eljutott a Dyrus Chris.
1: Ennyi csak?
4: Azt
1: nem láttak semmi állatot ott?
4: Nem.
1: Akkor nekünk miért? Akkor mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
2: Mondhatjuk úgy is, mert megvédnek, mondjuk hát amit az előbb mondtam, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
4: Például a stűcok megtapossák a skorpiót.
2: Hát igen, az is igaz.
1: Van olyan állat, ami egy bizonyos helyen él, például Afrikában, de nem tudna már más helyen élni, mondjuk Észak-Amerikában.
4: Van.
2: Szerintem is van.
1: Tudtok rá példát mondani? És most? És most tud? Figyelj, a struc. Na, a struc hol él? Egyeken, ott van egy struc van.
4: Hogy hívják? Az Ausztráliában.
5: Igen.
1: Igen? Ott van a struc, meg
4: ott
1: emu.
4: Is. Uh-huh. Meg Afrikában.
5: És azt tudna mondjuk Magyarországon Gödöllőn élni?
4: Az állatkertbe
5: tudja. Úgy igen, de amúgy szabadon itt rohangálni, mondjuk az alkotáson nem tudna.
2: Hát szerintem se.
5: Persze.
4: Azért ez kicsit durva.
5: Olyan, a sinek mentén rohanna, szerintem tök menő lenne.
2: Hát menő lenne, de baj is lehet.
5: Az is igen.
4: Vagy bankrabló lenne.
1: Jó, ti magyar gyerekek vagytok, ti tudnátok mondjuk élni Brazíliában?
4: Igen.
1: Nem lenne.
4: Ilyen jó, de Janeiro.
1: Igen, de nem lenne benne feladat, mert ugyanúgy élni, meg kell tanulni a nyelvet.
4: Megyünk a tengerpartra.
1: De mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában?
4: Tudna.
1: Hogy? Az állatkerten kívül.
4: Azon kívül. Ha ott van a víz.
5: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
4: Nem.
5: Na, hát nem.
1: Mi az, hogy természetes élőhely?
4: Kukom sincs.
5: Mit nincs?
2: Halvány
1: kukkocsi. Mást
2: érted? Hát vagy mondhatjuk úgy is, hogy halvány kukkom sincs.
1: Halvány kukkom sincs. Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen Lutra album, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, vagy amik Észak-Amerikában, vagy Európában élnek. De érdekes volt, nagyon-nagyon tetszett. Mehet a kvíz kérdés?
4: Igen.
1: Dömping.
4: Igen.
1: Abba is egy kicsit változtatunk, most nem az lesz, hogy Dóri elmond egy kérdést, és lesz rá három válasz, hanem Dóri elmond egy állítást, és a kvízzel kapcsolatban föltesz egy kérdést, és akkor kell megválaszolni a helyes megfelelőt.
5: Amikor a tengeri vidrák a vízen pihennek, gyakran megfogják egymás mancsát. Így nem sodorja el őket az áramlat, és együtt marad a család vagy a csoport.
1: Ez nagyon érdekes.
5: Nagyon cuki.
1: Kézen fogva.
4: De cuki.
1: Ti úsztatok már kézen fogva?
4: Nem.
5: De pihenni kézen fogva lehet?
2: Hát persze, hogy lehet.
5: Mint hogy a vidrák is.
2: Hát Olaszországban pihentem így a tengerparton.
1: És kinek a kezét fogtad?
2: Anyukámnak a kezét.
1: Jó.
2: Persze.
1: Jó, de jó.
0: Mindjárt folytatódik a Szikrálok mai adása a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Szikrálok majadását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, de mindketten a Bakástéri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Miért fogják egymás mancsát a tengeri vidrák?
2: Szeretet.
3: A szeretet?
1: Á, ez de jó. Igen, ez, igen, ez egyik opció.
2: Boldogság?
3: A boldogság? Az is jó. Igen. Ezek mind jó válaszok. Ugye az állításban az volt, hogy a víz ne sodorja el őket, és így. De hát ez mi, hogy az óvó, védelmező?
2: Hát cukik. Legalább.
3: Szerinted azt gondolja így hidra, hogy na, ma cuki leszek, fölteszem az Instára, megfogom a másik vidrának a kezét.
1: Megfogom ennek a kis lány vidrának a kezét, és együtt sodródunk. És ennek az a lényege, hogy ne sodródjunk el, ezért tartom a partneremnek a kezét. De cukik. És nagyon... hogy boldogok, ahogy ti mondtátok, igen.
3: De ez fontos, hogy az életben is fogjad valakinek a kezét? Hogyha szerintem majd felnőtt fiú leszel, fogod valakinek a kezét?
2: Hát mondjuk, hogyha...
4: Ne beszélj.
1: Jaj, ez most...
3: Miért ne beszélj?
1: Nem, majd ez külön téma.
2: Majd.
3: De jó.
2: Hogyha mondjuk most...
3: Vidra
2: ha nagy lesz.
3: Dani leszel, vagy Vidra Máté, akkor fognád egy... Klári, vagy Szonya, Fanny? Vagy egy Fanny.
2: Jó,
4: hát jó, van, ez majd másik téma lesz.
3: Jó.
2: Na, akkor mi következő kérdés?
3: Nem, hát még erről beszélgessünk, hogy elbírod azt képzelni, hogy majd fogod valaki kezét.
1: Hát az anya és apa kezén kívül lesz-e olyan...
2: Ajaj. Tudom, mire gondoltuk.
1: Na, mire gondolunk?
2: Ma ezt hagyjuk.
3: De ciki, erről beszélni?
2: Igen, de nem kicsi.
3: De az állatok lehetnek szerelmesek? És ők is szégyellik, hogyha szerelmesek?
2: Most mondanék valamit, de inkább nem mondom.
3: Na, de mondd.
4: Ne mondd ki.
2: Amikor az osztállyal állatkertben voltunk, az utolsó nap, akkor két zsiráf ugrott egymásra.
1: Szeretik egymást.
3: El akarta vinni a másikat.
2: De a másik részét Dani mondja, te.
1: Nem, figyelj, Dani. Valószínű szerették egymást. Melegük volt, megóvták egymást a hőségtől.
2: Biztos, hogy nem.
3: Jó, értjük. Dori, te vagy egyedül lány, mi hárman fiúk, és mi zavarba vagyunk ettől a témától. Jó, jöhet a következő kérdés.
2: Jó, maradjunk annyiba.
1: A polipnak három szíve működik. Három. Kettő a kopoltyúihoz pumpálja a vért, egy pedig a test többi részéhez. Érdekesség, hogy amikor úszik, a fő szíve átmenetileg lelassul, ezért inkább mászva közlekedik a tengerfenéken.
3: Akkor mi a kérdés?
1: A kérdés az, hány szíve van egy polipnak?
2: Három.
3: Mennyi?
2: Három.
3: És lelassul, az ez könnyű. Jó, hát a Dori elmondta az állítást, és abból kellett leszűrünk, hogy... De hogyha kezedbe fogsz egy polipot, akkor kettőtöknek összesen hány szíve van?
1: Kezedbe fogsz egy polipot, amelynek három szíve van, akkor kettőtöknek összesen hány szíve van?
2: Nyolc.
1: Nem, csak egy-egy személyre lebontva. Tehát vagy
3: tehát
1: te...
3: Tehát nem vagyunk benne, csak te fogsz.
1: Csak te,
3: a
1: és fogsz egy...
3: Dani azt érezte, hogy minden az.
1: Nem, igazad van.
2: Kohét!
1: Nem. Tehát vagy csak te, és van egy három szívű polip.
2: Tudom, akkor négy.
1: Persze.
3: Járatják velünk a bolondját. Van még olyan állat, aminek több szíve van, mint egy?
2: Van, de nem tudom.
3: Dehogy nem, a múltkor mondtad a giliszta, nem? Hogy annak...
2: A struc.
3: Nem a strucnak egy van, de valami...
2: Skorpió.
3: Annak is egy van. Annak van szíve?
2: A skorpiónak?
3: Aha. Nem tudom.
2: Én sem tudom.
4: Afrikában.
3: Van olyan étel, ami esetleg szívből készül?
2: Ne.
4: Biztos, hogy nem.
3: Biztos, hogy nem.
1: Semmi szívvel készül.
4: Az van.
2: Hát
4: szívvel az akarja.
2: Hát mondjuk, hogy nagyon szeret főzni, tehát hogy szívemből főzök.
4: Hát,
2: hogy
4: ja.
2: Mondjuk szívből nagyon szeretek főzni, szívemből igen. Főzök, mert imádok főzni.
4: Igen, én is.
2: Mondhatjuk ezt így is.
1: Igen. Vagy egy szülinapi torta.
5: Happy birthday to you!
3: Jaj, nagyon jó volt veletek beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek így a nyári szünetetek közepén is. További jó pihenést. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Sziasztok! Másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri volt.
6: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus, csodálatos és zseniális srác, aki ma nekünk a természetről és az állatvilágról beszélt. Dani és Máté.
6: Sziasztok!
7: 1, 2, 3, és ha nem hat meg a hangja.

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Ez volt a Székrálók mai adása, itt a Sláger Hit figyében, benne pedig Dani és Máté voltak a ma reggeli vendégeink. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: Yeah! A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
0: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
0: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alványzavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
6: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
6: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik rendezvényhelyszíne, meghibásodás nehezíti az ellátást a kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői csillagvizsgálóban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen újságírói jog a beszédhez, hanem a polgár joga a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja, hallgattassák meg a másik fél is. Augusztus 20-án idén is megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol az államalapítás évfordulójára emlékezett a város. Porga Gyula ünnepi beszédében Szent István alakját nem elsősorban uralkodóként, hanem hosszú távon gondolkodó államférfiként állította középpontba. A polgármester úgy fogalmazott, első királyunk műve azért állt, aki több mint 1000 év próbáját, mert nem a pillanat kívánalmainak akart megfelelni. Beszédében hangsúlyos szerepet kapott Géza fejedelem öröksége is, akit Porga Gyula nem egyszerűen a régi világ utolsó képviselőjeként, hanem a keresztény magyar állam előkészítőjeként említett, adta hírül a vehír.hu. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik el, adta hírül a Veol. A sűrűs CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett 2 álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig ér a víz, írja a Blick. Már azonban a helyzet odáig fajult a Balatonon, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A legnagyobb kérdés most az, hogy hol áll meg a folyamat, és mikor számíthatnak a túlvízkészletének regenerálódására. A meteorológiai előrejelzések és a jelenlegi időjárási térképek egyelőre nem ígérnek sok jót.
1: Már is a legfontosabb közlekedési információkat lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között, ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csák Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé. A Várrepublik és a Counting Stars, ezzel már is elsőként nálunk az ébredés mellé. Jó reggelt! Sláger!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, rengeteg program vár mindenkire a hosszú hétvégén, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a fővárosban. Többek között városi kódfejtéssel várnak mindenkit, ez a vezetett csita. Itt a fővárosban az Image csapata kalauzolja el a résztvevőket a Budapest épületek kódjainak, titkainak, útvesztőiben. Ha igazi városi detektívnek tartják magukat, akkor a séta önöknek szól, hiszen 2,5 órányi szintiszta nyomozásba ugorhatnak fejest a város egyik legelegánsabb útján sétálva. Fény derül majd arra, hogy némaságra ítélt kőszobrok, gazdag díszfestések, vagy mi mind egykori úri világról mesélnek, mindezt át itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-ben pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van most nálunk a szombat reggeli ébredés mellé a V52 slágere, ez most nálunk a Love Shack.

0: nem sokára 7:30 lesz, majd a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Dua Lipa és a Training Season szólt nálunk az előző percekben, ugye az énekesnő pedig nem olyan rég megházasodott, ugye tavaly évben járta a világ körüli turnéja volt, méghozzá Prágában is fellépett, ugye hozzánk legközelebb, én ott voltam tavaly májusi koncertjén, hát elképesztő volt, és bízom benne, hogy hamarosan majd Budapestre is ellátogat ismételten, hiszen legutóbb ugye 2022-ben a Sziget Fesztiválon járt nálunk. Itt a Slágeren most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is mindjárt. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Mondom, már is a legfontosabb közlekedési információkat lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között, ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10:30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísztér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06:30-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézünk az utakon is, ha lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Meringer is a késő, már pedig jön az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is, én Csáki Attila.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Joby Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket, újabb helyekkel bővült a Best of Balaton. Több rendőr is megsérült egy amokfutó miatt Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részén, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontjait jelentő szerdai mínusz 131 cm. Derült ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb volt a vízszint, mint korábban. Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket. A nap központi eseménye az ünnepi műsor és koszorúzás volt, amely előtt Porga Gyula mondott beszédet. A polgármester szerint Magyarországot Szent István nem egyszerűen jó alapokra, hanem sziklára építette, ezért állhat még ma is, több mint 1000 év elteltével. Hangsúlyozta, hogy az első király nem a pillanatnak élt, hanem hosszú távra tervezett, ebben pedig édesapja Géza fejedelem is fontos szerepet játszott. Porga Gyula kiemelte Szent István és Gizella együtt működését, valamint azt, hogy az államalapító király a keresztény egyházzal és más uralkodókkal is szövetséget kötött. A nemzeti ünnephez és a Szent István napi programsorozathoz kapcsolódva gyűltek össze az emlékezők a Veszprémi Pantheonban. Az 1996-ban alapított emlékhely a tűztorony szomszédságában az egykori Rondella falai között kapott helyet. Célja pedig a kezdetektől fogva az volt, hogy méltó módon tisztelegjen Veszprém kiemelkedő személyiségei előtt. Az ünnepségen Sútonyi Mónika alpolgármester az önkormányzat és a város polgárságának nevében koszorút helyezett el a legelsőként felavatott millecentenáriumi emlék táblánál. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, 4 évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol neki ütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávbehúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Ullay út csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezettek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hosszú hétvégét a stúdióban Csák Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a reggeli ébredés mellé. Bruno Mars és az I Just Might, ezt szóval is most elsőként nálunk, jó reggelt, ébredezzünk együtt.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. A 40. mesterségek ünnepe pedig mindenkit vár a Budai Várban ezen a hétvégén még. Augusztus 20 és 23-a között ismét életre kel a Budai Vár. A mesterségek ünnepe közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen többek között a Tóth Árpád sétányon vagy a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen, úgyhogy várnak mindenkit a Budai Várban. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van most nálunk a szombat reggel mellé Freddie Mercury slágere I Was Born to Love You. Ezt szól nálunk, jó reggelt!

0: 9 lesz nem sokára, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára hozom majd az időjárás jelentést, illetve szétnézünk az utakon is, ha lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. 06 30 30 95 8-as. Cseppő Rón érkezik nálunk mindjárt, aki tavaly ugye Budapesten is fellépett, a Sziget Fesztiválon adott egy hatalmas koncertet, a Pink Pony Club pedig mindjárt jön itt a slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütéssel számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit-szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM Domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezerték a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára reggel 9 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok önökre a következő órában is. Ha pedig úton vannak, akkor várom a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as. Most jön a Genesis és Phil Collins közös az Invisible Touch az óra zárásaként.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönség találkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik rendezvényhelyszíne, meghibásodás nehezíti az ellátást a kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői csillagvizsgálóban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen újságírói jog a beszédhez, hanem a polgárjoga a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja, hallgattassák meg a másik fél is. Augusztus 20-án idén is megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol az államalapítás évfordulójára emlékezett a város. Porga Gyula ünnepi beszédében Szent István alakját nem elsősorban uralkodóként, hanem hosszú távon gondolkodó államférfiként állította középpontba. A polgármester úgy fogalmazott, első királyunk műve azért állta ki több mint 1000 év próbáját, mert nem a pillanat kívánalmainak akart megfelelni. Beszédében hangsúlyos szerepet kapott Géza fejedelem öröksége is, akit Porga Gyula nem egyszerűen a régi világ utolsó képviselőjeként, hanem a keresztény magyar állam előkészítőjeként említett, adta hírül a vehír.hu. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik el, adta hírül a Veol. A sűrűs CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett 2 álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig ér a víz, írja a Blick. Már azonban a helyzet odáig fajult a Balatonon, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A legnagyobb kérdés most az, hogy hol áll meg a folyamat, és mikor számíthatnak a túlvíz készletének regenerálódására. A meteorológiai előrejelzések és a jelenlegi időjárási térgépek egyelőre nem ígérnek sok jót.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Jó utat a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM Domban este 8 órától egészen este 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáki Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Itt van már is nálunk Lost Frequency slágere szólásoként az Are You With Me, tartsanak velem ebben az órában is. Jó hét, Vigyit!

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legszuperebb hosszú hétvége kikapcsolódási tippjeit hallják itt a Sláger FM-en. Többek között ellátogathatnak a Mózis-szigetre, a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Augusztus 21, 22 és 23-án várnak itt mindenkit. A Margit-szigeti Mózis-sziget, tehát augusztus 9 és 25-e között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti. Eredeti nyelven magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhetnek fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mindezt tehát a Margit-szigeti atlétikai centrumban, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a szombat reggel mellé. Hooligans és a Félember, ez szomár is most nálunk. Jó reggel!

0: 10 lesz nem sokára, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó hosszú hétvégét. Kinek mi lesz a mai program, mit csinálnak, merre mennek, akár ezt is megírhatják nekem. SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Taylor Swift érkezik mindjárt az Anti-Hero című slágerével, de előtte szétnézzünk a szutakon, illetve ejtsünk egy pár szót most az időjárásról is. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat, lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért kér között a mai napon 22 óráig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én reggel 5:30, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, tovább a Váraja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Vasárnap 10 óra 30-ig a 19-es villamos, a Bécsi út, Vörösvár út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint a Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 216 autóbusz közlekedik a Dísz tér és a Clark Ádám tér között vasárnap 19 óráig. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Ez volt Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling szólt nálunk az előző percekben. Nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk nálunk, illetve szétnézünk az utakon is majd. Ha pedig lenne friss hírük az utakról, akkor azt várom SMS-ben 0-30-30-30-95-8-as. Ed Sheeran és a Bad Habits pedig már is jön az óra folytatásraként itt a Slágerem most.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között pár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel.
0: Vetfilmpiknik.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
8: Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket, újabb helyekkel bővült a Best of Balaton. Több rendőr is megsérült egy amokfutó miatt Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részén, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontjait jelentő szerdai mínusz 131 cm. Derült ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb volt a vízszint, mint korábban. Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket. A nap központi eseménye az ünnepi műsor és koszorúzás volt, amely előtt Porga Gyula mondott beszédet. A polgármester szerint Magyarországot Szent István nem egyszerűen jó alapokra, hanem sziklára építette, ezért állhat még ma is, több mint 1000 év elteltével. Hangsúlyozta, hogy az első király nem a pillanatnak élt, hanem hosszú távra tervezett, ebben pedig édesapja Géza fejedelem is fontos szerepet játszott. Porga Gyula kiemelte Szent István és Gizella együtt működését, valamint azt, hogy az államalapító király a keresztény egyházzal és más uralkodókkal is szövetséget kötött. A nemzeti ünnephez és a Szent István napi programsorozathoz kapcsolódva gyűltek össze az emlékezők a Veszprémi Pantheonban. Az 1996-ban alapított emlékhely a tűztorony szomszédságában az egykori rondella falai között kapott helyet. Célja pedig a kezdetektől fogva az volt, hogy méltó módon tisztelegjen Veszprém kiemelkedő személyiségei előtt. Az ünnepségen Sútonyi Mónika alpolgármester az önkormányzat és a város polgárságának nevében koszorút helyezett el a legelsőként felavatott Mille centenáriumi emlék táblánál. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, 4 évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a Kolodkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Isai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert Isai úton a Kerepesi út előtt. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készüljenek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Továbbá Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek napközben a Dózsa-dél úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot, a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Itt van már is elsőként az óra indításaként Avicii slágere, szól nálunk a Hey Brother, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti R+ Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron, a programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a szóba délelőtt mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Bros és a When I Will, I'll Be Famous pedig már is szólít a Sláger hétvégében. Most jó reggelt!

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Los Angeles-i ötös, a Maroon 5 újdonságát hallgattuk meg az előző percekben. Nem sokára majd szétnézünk az utakon, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Előtte viszont helytünk most egy pár szót az időjárásról, a legfontosabb közlekedési információk előtt itt a Slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készülnek, az M1-es autópályán Győr felé Tatabányai szakaszon, továbbá az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig telítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani. Csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margitid és a Rákóczi között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margitid és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A stúdióban Csák Attila, nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézünk az utakon is majd. Most pedig hozom az óra zárásaként Orsi slágerét, ha lemegy a nap, már is nálunk. Számítok önökre a következő órában is. Szép délelőttöd!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készüljenek, az M1-es autópályán Győr felé Tatabányai szakaszon továbbá, az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig telítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani, csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margitid és a Rákóczi híd között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margitid és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 0630 30 30 95 8 pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Itt van már is elsőként Lady Gaga vadonatúj slágere, ez most nálunk a The Dead Dance, tartsanak velem!
5: Ez a Sláger FM.
4: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

hétvégét, és jó pihenés mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Újra megdőltek a meleg rekordok. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott. A fővárosban újabb napi hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami egy 10 fokkal hagyja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékekkel, így a beállított napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy 10 fokkal több, mint 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, ezt a Hungarometer közölte. A mai napon egyébként kicsit enyhébb idővel kell számolni, de mindjárt beszélünk majd részletesen is az időjárásról, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek, a változatosan. Már is Dunaszával a slágerével folytatjuk most a szombat délelőttet.

0: pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 11:30 lesz, majd jó készülődést mindenkinek a szombati ebédhez. Mindjárt a Little Mix slágerét hozom majd. A brit lányegyüttes 2011-ben a brit X-Faktor 8. szériájában alakult meg. Innen indult az ő karrierjük, úgyhogy nem sokára hozom majd tőlük a Break Up Song című slágerüket. Előtte viszont szétnézzünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót a mai nap időjárásáról is. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekvő gomoly felhőből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, most nagyjából 15 és 25 fokot mérhetünk, napközben pedig 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az autópályákon több helyszínen is szakaszosan vannak felújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni, erős forgalom miatt lassabb haladásra készüljenek, az M1-es autópályán Győr felé Tatabányai szakaszon, továbbá az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőnél az M0-ásig telítettek a sávok, a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között a 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél is műszakhibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lelassítani, csak óvatosan. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot a Margit-híd és a Rákóczi-híd között a mai napon 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit-híd és az Erzsébet-híd között hétfőn hajnalig. Továbbá lezárásra is számítsanak a Szent Háromság utcában, a Tárnok utcában augusztus 25-én reggel fél ötig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonás a Karagas Balázssal. Nagy lendülettel, rég találkoztunk, mi újság, hogy vagy?
1: Hello, hát elkerültük egymást, mint Budapestet az igazi hidegfront.
0: Jó hasonlat.
1: Igen. Egyébként nem rossz most már az idő, én most már ezzel kezdek megbarátkozni, én várom azt a pillanatot, amikor hajnalban kinyitom az erkély ajtót, és pont annyira hűvös levegő jön be, hogy egy picikét fázzak, és be kelljen takarózni. Én ezt várom.
0: Igen, eljön ez az idő is most már szeptember elején, szerintem ennek is lassan meg kell érkezni, bár hogyha ezt a globális felmelegedést nézzük, akkor majd novemberben. Na mindegy.
1: Ja, és aztán hogy májusban még esik a hó, mert hogy ilyet is láttam már szinte.
0: Igen. Na hát rengeteg program a fővárosban, valamint Veszprém és környékén, úgyhogy délután sem lesz ebből szerintem hiány. Jó munkát kívánok neked, Balázs!
1: Köszi a ti is, jó pihit, ciao.
0: Na viszont Balázsra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon. Egy kastély lovak termében tartaná céges partiát? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el!
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A reklám után!
7: 103.1 Sláger FM Veszprém. Megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik rendezvény helyszíne meghibásodás nehezíti az ellátást a kórházban. Fejlesztés indul a Balaton fűszői csillagvizsgálóban. Köszöntöm Önöket, Mohán Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg. Mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen újságírói jog a beszédhez, hanem a polgári joga a tudásra, hogy legyen miből vélemény formálja és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja, hallgattassák meg a Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Tiszaszigetek Margit-szigeti találkozóján Veszprém egyik kiemelt rendezvény helyszíne, ahol az államalapítás évfordulójára emlékezett a város. Horga Gyula ünnepi beszédében Szent István alapját nem elsősorban uralkodóként, hanem hosszú távon gondolkodó államférfiként állította középpontra. A polgármester úgy fogalmazott, első királyunk nő, de azért állt, aki több mint 1000 év próbáját, mert nem a pillanat kívánalmainak akart megfelelni. Beszédében hangsúlyos szerepet kapott Géza fejedelmi öröksége is, akit Korba Gyula nem egyszerűen a régi világ utolsó képviselőjeként, hanem a keresztény magyar állam előkészítőjeként említett, a hírül a Magyarország.hu, és közlekedésre, újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT-berendezésre meg hibásokat. A szakszervis visszahívását a kórház értesítette a hibát, pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt, mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik el, adta hírül a Beol. A sürgős CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmény orvrendszerűsával oldják meg. Veszélyeztetett személyek több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzői Balatoncsillag vizsgálóban, írja a Beol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő 100%-os intenzitású európai uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terfűsorán programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínt alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hibiaulikusan mozgóülések kevés vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangefektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig ér a víz, írja a Blick. Már azonban a helyzet odáig fajult a Balatonon, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A legnagyobb kérdés most az, hogy hol áll meg a folyamat, és mikor számíthatnak a túlvízkészletének regenerálódására. A meteorológiai előrejelzések és a jelenlegi időjárási térképek egyelőre nem ígérnek sok jót.
8: Mondom a közlekedési információkat, jó utat kívánok! Az autópályákon több helyen szakaszosan vannak útfelújítások és forgalomkorlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra készülhetnek az M1-esen a Győr felé vezető oldalon a Tatabányai szakaszon, továbbá az M5-ösön Kecskemét környékén is lelassult a forgalom, és az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon az M6-os, M7-es csomópontok között is telítettek a sávok. Rosszul lét miatt állt félre egy autó az M5-ösön, az M0-es és az M51-es csomópontok között. A Budapest felé vezető oldalon ezért lezárták a külső sávot. Az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelytől az M0-ásig telített sávokkal találkozhat a pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. A 31-es és a 25-ös kilométereknél is műszaki hibás jármű vagy kisebb baleset miatt kell lassítani. Jobb, hogyha erről tudnak. Le van zárva a budai alsó rakpart a Margit és a Rákóczi hidak között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsó rakpart a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Délelmúlt jönnek a hasznos infók és a jó zenék az ebéd mellé. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, a Rossi Bruno Mars, egy jó lendületes dallal az Uptal, itt lesz Madonna is, előtte pedig a Latin Macho a szokásos, a romantikus stílusában. Eddig Iglesias indít itt a

Pointer Sisters, I'm so excited, itt a Sláger FM-en hatalmas lendülettel telik a szombat délután is. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Elmúlt már negyed egy is. Jó pihenést kívánok és jó étvágyat a most ebédelőknek. Folytatódnak egyébként a Mozisziget rendezvények a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Egészen augusztus 25-éig 16 ország díjnyertes alkotásait vetítik eredeti nyelven magyar felirattal, így aztán minden este egy új kultúrát fedezhetünk fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Most sem lesz ez másképp, a Mozi-szigetben a Tudatvesztés című román-moldovai dráma lesz megtekinthető. A történet Alinától, a szerény életet élő ápolónőtől indul, aki anyagilag támogatja felnőtt fiát, Radut. Megpróbálja újraéleszteni egykori szerelmét Pavellel, egy ingatlan cégnél dolgozó vezetővel, amikor aztán Pavel munkát ad Radunak, na onnantól kezdve indul majd el a kalamajka. Jó szórakozást hozzá, ez ma este 8 órától kezdődik majd. A folytatásban pedig Zola is megérkezik, a New Level Empire zenésze, aki most már szóló karrierjét egyengeti. Egy dal, amivel sokan azonosulhatnak. Sehova se passzolok.

0: tiltett zenéje a Relight My Fire szólt, ez itt a Sláger FM, 5 perccel már fél egyet is elhagytuk. Jó munkát a most dolgozóknak, jó pihit a hosszú hétvégét kielvezőknek. Pinktől jön azonnal a Trust Fall, előtte nézzük, milyen időjárás várható. 26 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, javarészt kellemes napsütéses idő vár minket a fővárosban és annak térségében. Mondanom sem kell, hogy marad ez a folytatásban, sok lesz a napsütés, csapadék nem várható a megyében. Sokfelé viszont élénk, erős lehet a nyugati, észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet ma a Budapest környékén 27 fok körül alakul. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért még lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szelet több felé kísérhetik majd erős lökések. Már is hozom a közlekedés friss információit, fél egy múlt 5 perccel balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanak. Egészen jól lehet közlekedni Budapesten, igazából jelentősebb torlódásokról egyelőre nem kaptunk információt. Amit ugye fontos tudni, hogy például a Kokáért a budai alsórakpartot lezárták a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit és az Erzsébet hidak között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában. Ez kett hajnali fél 5-ig marad így, de vasárnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Különben Budapesten nagyon kellemes a forgalom, jelentősebb fennakadásról nem kaptunk információt. Főbb bevezető, kivezető utak jól járhatóak, mint ahogy a körútak, és csak hát ugye a rakpartokkal most nem igazán kell számolni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a slágerek.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

fiatal délután lendületét, California Girls itt a Sláger FM-en, 3:41 után járunk már 5 perccel. Arról kaptam nemrég információt, hogy az M1-esen Óbarok térségében az Ausztria felé vezető oldalon volt egy baleset, ott lassabb lehet ennek okán a haladás. Erősítsék vagy cáfolják meg ezt az értesülésemet, 0630303958. Közben pedig élvezzük ezt a csodaszép napot, 100 ágra süt a nap, Budapesten jó az idő, 26 fok, se túl meleg, se túl hideg, úgyhogy pont ezért is hozom az igazán jó dalokat most. Miley, Dua Lipa. Ez a dal elképesztő nagyot ment. Nagyon jól működött a két világsztár zenei házassága. A Prisoner a brit slágerlistán gyönyörű helyezéseket ért el.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Egy óra után 4 perccel is a friss közlekedési információkat hozom. Jelentős mértékű fennakadásról, a környék útjairól nem tudok. Amit tudok, hogy az M1-esen azért Óbarok térségében lassabb lehet a haladás, hiszen ott korábban volt egy baleset az Ausztria felé vezető oldalon. Hallgatóink erről számoltak be. Bátran megerősíthetik vagy cáfolhatják az értesülést. 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Itt kereshetnek minket. Ezek mellett nézzük, hogy mi újság a budapesti utakon. Ugye fontos, hogy lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10-ig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedd hajnali fél 5-ig, valamint vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Véralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Vigyázzanak magukra útközben, jó utat kívánok!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Egy óra múlt a nap százágra süt, itt a szombat délután elképesztő jó érzés van velünk a hosszú hétvégén. Hello, Karakas Balázs vagyok! A Matyó érkezik, 2000-ben robbantak be, amikor az MTV, a Viva, meg a Válogatás CD-k határozták meg a közízlést. Rajta ez a dal, itt a Lady.

Eva Max-tól a My Head and My Heart szólt itt a Sláger FM-en. 4-2 után járunk pár perccel. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Nagyon kellemes odakint az idő. 27-28 fok, emberek sétálnak jobbra-balra a városban, mindenki élvezi a hosszú hétvégét, és így van ez rendjén. A budai vár is bővelkedik programokban, például most is zakatol a 40. mesterségek ünnepe. Közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várnak minket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen, többek között az Anzsú és a Tóth Árpád sétányon, a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a folytatásban az egészen nagy zenékhez is, hiszen most velünk a következőkben már a dal, ami 88-ban a Beach Boys-t elrepítette az amerikai slágerlista élére. És elképesztő az is, hogy mennyire könnyed nyárias hangulata van, ezért is választottam. Jön a The Beach Boys, itt a Kokomo a slágeren.

Miles Smith hozta el a szokásos stílusát, újdonság Hold Me in the Dark itt a Sláger FM-en. A következőkben pedig egy ilyen forró nyárias délutánon már a Hurt dala érkezik, amit Purple Disco Machine egy picit újra gondolt 2025-ben. Megmaradt a dal eredeti melankolikusabb hangulata, de kapott egy ilyen jó táncolható diszkós lüktetést. Itt a nyáriasított Wonderful Life, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma Budapesten összességében a folytatásban is sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem várható a városban. Sokfelé élénk, erős lehet majd a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérsékleti értékek Budapesten 27 fok környékén alakulnak. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért több lehet majd a felhő az égen, de számottevő csapadék vasárnap sem várható. A hajnali órákban 18 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben pedig 26-27 foknál nem várható melegebb. Mondom a közlekedési híreket, ez a Sláger FM, másfél perccel járunk már délután fél kettő után. Arra mindenképp készüljenek, hogy az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelytől az M0-ásig telítettek a sávok a pihenőhely és az Ócsa csomópont között. A 31-es kilométernél és a 25-ös kilométernél a leállósávon veszteglő műszaki hibás vagy sérült jármű miatt kell lassítani. Az M5-ösön Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos Mizse és az Albert és a Őrkény csomópontok között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon az erős forgalom miatt már 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Balaton felé sokan úton vannak, főként a Tárnok és Martonvásár közötti szakaszon telítettek a sávok, de egyébként ettől függetlenül még egészen folyamatosan halad a forgalom.

0: Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a Polgárd és Szabadbattyán közötti szakaszon volt korábban egy kisebb baleset. A sérült járművek már a leállósávon vannak, folyik a rendőri intézkedés. Mellettük két sávon megy a forgalom, lassan oszlik azért a torlódás, de lehet azért korrigázni az autóval.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Let's Go Something-ja csavarta fel a BPM-eket itt a Sláger FM-en. Csodaszép hétvégét kívánok! A Margaret Island pedig egy olyan dalt hoz, amitől könnyed nyárias hangulatban érezhetjük magunkat. És miért is ne? 27-28 fok Budapesten ma a legmelegebb órákban. Ez tökéletes ahhoz, hogy sétáljunk egyet a Margit-szigeten, lemenjünk a rakpartokra sétálni, hiszen a rakpartok közül is nagyon sok most a gyalogosoké, és élvezzük egy picit a hosszú hétvége harmadik napját. Közben, ahogy mondtam, a Margaret Island. Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsi Kristóf alkotta meg a zenekart még 2014-ben, a dalaikban pedig ez a rengeteg könnyed hangzás szerintem nagyon-nagyon motiváló. Tőlük most a Veled minden forog.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket, újabb helyekkel bővült a Best of Balaton. Több rendőr is megsérült egy amokfutó miatt Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részén, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontjait jelentő szerdai mínusz 131 cm. Derült ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb volt a vízszint, mint korábban. Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket. A nap központi eseménye az ünnepi műsor és koszorúzás volt, amely előtt Porga Gyula mondott beszédet. A polgármester szerint Magyarországot Szent István nem egyszerűen jó alapokra, hanem sziklára építette, ezért állhat még ma is, több mint 1000 év elteltével. Hangsúlyozta, hogy az első király nem a pillanatnak élt, hanem hosszú távra tervezett, ebben pedig édesapja Géza fejedelem is fontos szerepet játszott. Porga Gyula kiemelte Szent István és Gizella együtt működését, valamint azt, hogy az államalapító király a keresztény egyházzal és más uralkodókkal is szövetséget kötött. A nemzeti ünnephez és a Szent István napi programsorozathoz kapcsolódva gyűltek össze az emlékezők a Veszprémi Pantheonban. Az 1996-ban alapított emlékhely a tűztorony szomszédságában az egykori Rondella falai között kapott helyet. Célja pedig a kezdetektől fogva az volt, hogy méltó módon tisztelegjen Veszprém kiemelkedő személyiségei előtt. Az ünnepségen Sútonyi Mónika alpolgármester az önkormányzat és a város polgárságának nevében koszorút helyezett el a legelsőként felavatott Mille centenáriumi emlék táblánál. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, 4 évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Volt korábban több baleseti vétel körzetünkben, az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon korábban lezártak egy sávot a Lajos Mize Albert és a Örkény csomópont között, ott az egy sávra szűkülő pályaszakaszon azért erős forgalomra számíthatnak. Az M7-esen Budapest felé a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon korábban volt egy kisebb baleset, állítólag a sérült járművek már a leálló sávon vannak, rendőri intézkedés is megindult, szóval azért egészen nyugisan lehet arra felé is közlekedni ettől függetlenül. Lezárták a budai alsórakpartot korábban a Margit híd és a Rákóczi híd között, ez ma este 10 óráig marad így, valamint a pesti alsórakpart is le van zárva a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában is kedden hajnali fél ötig, vasárnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is hozom a legrosszabb infókat és a legjobb zenéket. Hello, Karakas Balázs a stúdióban. Ray Dalton, Sheryl Crow, Jonas Brothers, ők is érkeznek, előtte pedig maga a legenda Benson Boone, aki bizony már az új generáció egyik hatalmas sztárja. Tőle a Beautiful Things-el kezdünk.

Blind Dalton és a Blood Runner itt a Sláger FM-en. Csoda szép hétvégét kívánok. 4:43 után járunk már. Egy gyönyörű szép időnk lesz ma is 27 fokkal. Holnap is hasonló csapadék nem várható Budapesten és Pest megyében. Ezért is mondom, hogy érdemes lehet egy kicsikét kidugni az orrunkat otthonról, és például végig sétálni a Királyréti tanösvényen. Ez a Börzsöny szívében fekvő, szabadon látogatható természetismereti útvonal. Közel 3 kilométeres sétaút a környék élővilágát, erdőtörténetét és ipari múltját mutatja be. Ezért családoknak, kirándulóknak, természetkedvelőknek egyaránt szuper célpont lehet. A Réti Királyi Rét szokolyai gyümölcsfák megtekinthetők, a vadgyümölcsösök és a fenyves élővilágát is bemutatja maga a túra. A Bajdázói tó és a Királyréti tó is megnézhető. Mocsári teknősök élőhelyét láthatjuk, úgyhogy különösen érdemes lehet elmenni, sétálni egyet. Nem egy nagyon-nagyon erős túra, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. A Lufis lányhoz is, Nena és a 80-as évek felejthetetlen nótája. 99 Groove Balance.

igazi felszabadult nyárias hangulatú dal, a La Farbentől szólt a Bad Ideas, fél három is elmúlt már, és igaz, hogy matematikailag már csak 8-9 nap van hátra a nyárból, de én még azért mindenféleképpen arra bátorítom, hogy ezt tessék kielvezni, és megélni ezt a csodaszép időszakot, amíg ilyen jó az idő például Budapesten és a környékén. Ezek mellé mi pedig hozzuk az igazi nagy slágereket, a Maroon 5 mellé a Blackpinkből ismert Lisa énekesnő érkezett vendégként, ez a dal pedig nagyon-nagyon könnyed, jól illik például egy nyári kiránduláshoz. Úgyhogy ha úton vannak, hangerült fel és énekeljük együtt a Maroon 5 és Lisa közösségét, jön a Priceless, de még előtte nézzük, milyen lesz az időnk. Nem várható jelentősebb csicsad, dirdur Budapesten, marad a kellemes 26-27 fok. Ma gyenge hidegfronti panaszok jelentkezhetnek, fejfájás, migrén, keringési gondok, vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, bágyattabbak, tompábbak lehetünk. Az időnként megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet és nyugtalanságot is okozhat. Annak ellenére, hogy hűvösebb van, figyeljenek, mert az UV-sugárzás még délután 4-ig, a naposabb időszakokban erős, ezért a szabadban mindenképpen ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. Továbbá ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a napon, mert könnyen napszúrást kaphatnak. Fél három után 3 perccel a közlekedési információkra is kitekintünk. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhelynél egy baleset miatt kell lassítani. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már közel 2 kilométeres araszolásra számíthatnak. Az M5-ösön szintén Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos-Mizsei és az Albert és a Örkény csomópont között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon az erős forgalom miatt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7

0: Tessen a Budapest felé vezető oldalon Polgárdi és Szabadbattyán között a 72-es kilométernél korábban egy kisebb baleset történt. A sérült járművek már a leálló sávon vannak, mellettük két sávon is tart a forgalom. Jelen pillanatban egyébként Budapestről nagy fennakadásról nem kaptam infót, ami nagyon-nagyon fontos, hogy le van zárva továbbra is a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi hidak között este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ez ma este 10 óráig van érvényben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

A vadonatúj Taylor Swift dala The Fate of Ophelia. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy ilyen csodaszép nyárias délutánon, a hosszú hétvége harmadik napján, és még mindig van belőle úgy azért nagyjából áfával együtt másfél nap, úgyhogy bőve lehet tervezni a kikapcsolódási lehetőségeket, még ha csak egy napra leszaladunk mondjuk a Balcsira, már annak is megvan azért a maga feelingje. Fürdünk egyet, hiszen jó az idő, 27-28 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten. Egyébként maga a Balaton sem hideg a maga 25 fokos vízhőmérsékletével, úgyhogy jó csobbanást kívánok, ha kedvet kapott volna ehhez a család. Mindezek mellett pedig, amihez még kedvet kaphatunk, az egy kőkemény rockdal. 86 őszén jelent meg, és hamarosan Bon Jovi egyik védjegyévé vált, aztán 4 hétig vezette az amerikai sikerlistát, itt a Living on a Prayer.

0: ajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztin párti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék medence zsidó hitközség egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magas rangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább 3 budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütköző soron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester és Junkhaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett 2 nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti 3-szor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul.
3: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Nem kaptam arról információkat, hogy Budapest belterületén bárhol jelentősen problémás lenne az autózás, úgyhogy ennek mindenképpen örülhetünk. Ahol lehetnek azért fennakadások, az például az M1-es autópálya. Herceghalomtól kezdődőleg egészen Óbarok térségéig lassulással találkozhatnak, úgyhogy ott legyenek körültekintőek. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Inácsnál a pihenőhelynél kell egy baleset miatt lassítani, ott némi araszolgatásra számíthatnak. Az M5-ösön korábban Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos Mize és az Albert és a Örkény csomópont között. Ott is lehetett készülni korábban némi torlódásra, nem tudjuk azóta mi a helyzet. Ha arra járnak esetleg egy SMS-t, ha dobnak róla, akkor bizony már frissebbek lehetünk. Az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Szabadbattyán között korábban egy kisebb baleset történt. A sérült járművek már lent vannak a leálló sávon, mindkét sávon halad a forgalom. A Budapesten autózók számoljanak arra, hogy a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi híd között továbbra is le van zárva, valamint a pesti alsórakpart és a Margit és az Erzsébet hidak között.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Után járunk a nyár végének, legjobb pillanatai még velünk vannak, százágra süt a nap, jó az idő odakint, úgyhogy hozom azokat a zenéket, amelyek garantáltan jó hangulatot hoznak. Hello, Karakas Balázs vagyok. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, előtte pedig a One Republic kezd, tőlük indul a rám.
6: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az Alphaville és a Sounds Like a Melody, ez a Sláger FM a 80-as évek legnagyobbjait is mi játsszuk. Odakint 27-28 fok, kellemesen süt a nap, emberek jönnek, mennek a fővárosban, mindenki élvezi egy picit a hosszú hétvégének az utolsó előtti napját. Ha pedig önök is így vannak ezzel, hogy menni kéne valahova, de azért mégsem olyan nagy durranásra készülnek, akkor meg lehet látogatni például a Belicai szigetet, ért a Duna partjának egy különleges természeti területét. Ez nem egy valódi sziget, hanem egy egykori Duna mellékák feltöltődése miatt a szárazfölddel összekapcsolódott ártéri élőhely. A terület kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, rekreációs és erdőgazdálkodási szempontból, miközben ugye fontos kirándulóhely is, hiszen változatos ártéri táj jellemzi, erdők, nyílt partszakaszok és időszakosan vízzel borított területek váltják egymást. Érdemes lehet arra járni, egy picit körülnézni, és már csak azzal, hogy ott sétálunk, kiszakadni a mindennapokból. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, és ezek mellett persze hozom azokat a zenéket, amelyek itt vannak velünk már egy jó ideje. Teddy Swims például 2025-ben ezzel a dallal jött elő. A Loose Control sikere után ez egy hatalmas nemzetközi sláger lett ismét. Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Fats and Small és a 90-es évek egyik hatalmas zenéje a Turn Around itt a Sláger FM-en. Jócskán 3:30 után járunk már, mese szép délutánt kívánok, és még mindig kellemes az idő, nincs túl meleg, nincs túl hideg, 27 fok ebben a pillanatban, simogatja a nap az arcunkat, hogyha valamerre sétálunk, úgyhogy mindenképp érdemes kimozdulni otthonról egy picikét. Rézenéjére pedig addig is mulatozhatunk, hiszen ez tavaly ősszel jelent meg, és elképesztő nagyot ment ez a felvétel. R&B is, picit szólos ütem, úgyhogy igazából ez egy nagyon-nagyon különleges dal szerintem. Mindjárt jön a Where is my husband, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Mára továbbra is sok napsütésre számíthatunk, nem várható csapadék Budapesten. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A legmelegebb pillanatokban 27 fok várható a fővárosban. Holnap összességében kevés felhőre és sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében azért lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Aznap majd a fővárosban 27 fok környékén alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is a napsütésé a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből már nem várható csapadék. Az északi északnyugati szél több felé lehet élénk. Hétfőn akár 30 fokot is mérhetünk majd a fővárosban. Korábban kaptam arról információkat, hogy az M5-ös autópályán több pontnál is voltak fennakadások. Volt korábban egy baleset Lajos Mizse és Albert és a Örkény csomópont között. Ott még mindig lehet egyébként némi kis lassulásra számítani, de egyáltalán nem aggasztó a helyzet. Arra érdemes még készülni, hogy szintén az M5-ösön az Inácsi pihenőhelynél is volt egy baleset. Ott is lassítani kell, de a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint azért már jobb a helyzet, mint korábban.

0: zavarban volt. Budapesten számítsanak arra, hogy továbbra is le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi híd között ma este 10-ig, valamint a pesti alsórakpart a Margit és az Erzsébet hídak között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10 óráig. Lezárásra számíthatnak továbbá a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában kedden hajnali fél 5-ig, valamint holnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Ezen túl a BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint indulnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

az ausztrál énekesnő Sia és a Give Me Love itt a Sláger FM-en. A hosszú hétvégén is mi játsszuk a legnagyobb slágereket. Szombat délután ejtőzés, lazítás vagy éppen kirándulás alatt is ezeket a felvételeket játsszuk. És például itt van ismételten egy olyan dal, aminek van egyébként egy maga szomorúsága, hiszen már maga a dal címe is egy abszolút negatívumot, egy búcsúzást közvetít, viszont ennek ellenére azt hiszem, hogy a dal könnyedsége okán mindenki ismeri, és együtt énekelhetjük az autóban. Charlie Puth egy másik nagy világsztárral, Selena Gomez-zal közösen készítette el ezt a felvételt. We don't talk anymore.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot, akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után...

0: Megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik rendezvényhelyszíne, meghibásodás nehezíti az ellátást a kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői csillagvizsgálóban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen újságírói jog a beszédhez, hanem a polgár joga a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja, hallgattassák meg a másik fél is. Augusztus 20-án idén is megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol az államalapítás évfordulójára emlékezett a város. Porga Gyula ünnepi beszédében Szent István alakját nem elsősorban uralkodóként, hanem hosszú távon gondolkodó államférfiként állította középpontba. A polgármester úgy fogalmazott, első királyunk műve azért állt, aki több mint 1000 év próbáját, mert nem a pillanat kívánalmainak akart megfelelni. Beszédében hangsúlyos szerepet kapott Géza fejedelem öröksége is, akit Porga Gyula nem egyszerűen a régi világ utolsó képviselőjeként, hanem a keresztény magyar állam előkészítőjeként említett, adta hírül a vehír.hu. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT-berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT-vizsgálatokat az onkológiai centrum CT-készülékén végzik el, adta hírül a Veol. A sűrűs CT-vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig ér a víz, írja a Blick. Már azonban a helyzet odáig fajult a Balatonon, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A legnagyobb kérdés most az, hogy hol áll meg a folyamat, és mikor számíthatnak a túlvíz készletének regenerálódására. A meteorológiai előrejelzések és a jelenlegi időjárási térképek egyelőre nem ígérnek sok jót.
1: Hazam a közlekedési híreket, jó utat kívánok! Az M5-ösön Budapest felé közvetlenül az M0-ás csomópontja előtt a 23-as kilométernél egy baleset miatt kell lassítani, ott legyenek körültekintőbbek. Az erős forgalom miatt lassabb lehet a haladás az M1-esen Budapest és Tatabánya között, a terelésben. A Győr felé vezető oldalon telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. A budai alsórakpart továbbra is le van zárva a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 8 óráig. A pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig tartják zárva. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, kedden hajnali fél ötig, vasárnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Ezen túlmenőleg fontos tudni, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra elmúlt, jó pihenést kívánok a hosszú hétvége harmadik napján, lazítunk, erről szól a mai nap Karakas Balázs a stúdióban, és mindjárt egy különleges holnapi programot is hozok, leginkább a jazz rajongóknak, előtte pedig szólnak a legnagyobb slágerek. Bruno Mars-on indítunk, I Just Might!
3: A legnagyobb slágerek változatosan csak a slágerek.

nem is olyan Budapesten koncertező Szamber és az Andres egy kellemes nyárias szombat délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Naptárilag, ha nézzük, az utolsó előtti nyári szombat délután, azért, hogyha így nézzük, akkor már mindenképpen érezzük, hogy tétje van a dolognak, hogy mi kikapcsolódjunk és jól érezzük magunkat. Erre pedig kiváló lehetőséget kínál egyébként a Magyar Jazz napja, jazz ünnepe a Zeneházában holnap. Az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal. A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza közös rendezésében. A szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane League Jesse, az estet pedig Gájer Bálint és zenekara zárja majd. Holnap délután 2 órától kezdődnek majd a programok a szabadtéri színpadon. Jó szórakozást kívánok hozzá, mivel mással, mint egy játékos dallal a 80-as évekből. Bilősen szólít fel, hogy kifelé az álmaiból is pattanjunk be inkább az autójába. Get out of my dreams, get into my car!

kellemes country popos hangzás, Amy McDonald és a This is the Life egy kellemesen meleg augusztusi délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Jó utat, hogyha valamelyre kirándul a család, jó pihit, ha csak otthon vannak és élvezik ezt a csodaszép napot. Mellé Elton John és Britney érkezik, 2022-ben hozták össze ezt a dalt, Britney 6 év után ezzel a zenével tért vissza. A dal Elton Tiny Dancer klasszikusát gondolja újra a modern, táncolható pop környezetben. Nagyon-nagyon nagy kedvenc lett. Hold me closer, azonnal előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Ma délután kitart az a 26-7 fok környéki csúcsérték, egyelőre ezt dobta a meteorológia, szerintem ez egészen kellemes. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás a fővárosban, de a nap első felében azért lehetnek felhők az égen, de nem ez lesz a valószínű. Számottevő csapadék nem várható. A hajnal 18 fokkal indul, a napközben 26-27 fokkal tetőzik majd. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, időnként megjelenhetnek kisebb felhők felettünk, de ezekből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél viszont sok felé élénk lehet majd aznap. Jó utat, mondom a friss közlekedési híreket. Ugye, ahogy ezt tudjuk, le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi hídak között, ma este 10-ig számítsanak erre, holnap már ott lehet autózni, de a pesti alsórakpart a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig lesz lezárva. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ez ma este 10 óráig aktuális. Lezárásra számíthatnak továbbá a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, kedden hajnali 4:30-ig, illetve holnap délig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, na meg a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. Számoljanak még arra, hogy rendezvényt tartanak ma az MVM Domban este 8 és 10 óra között, előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb lehet majd a forgalom. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot a burkolatjavítása miatt. Egyirányosították a 3. kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál a távhővezeték javítási munkálatai miatt. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend.

Rengetegen hallgatják manapság ezt a dalt, szerintem nagyon könnyed és szerethető. Olivia Dean-től a So Easy to Fall in Love, itt nálunk a Sláger FM-en, az idei nyár egyik könnyed zenéje. Köszönöm, hogy együtt töltjük ezt a mai napot is, egy augusztusi hosszú hétvégét. Sokszor úgy érezzük, vagy legalábbis mindig ez van a köztudatban, hogy úgy az augusztus 20-ai hosszú hétvége az már a nyár lezárásának tekinthető. Sokan így vannak vele, lélekben legalábbis biztosan. Azért is mondom, hogy érdemes még egy picit kirándulni, akár a környéken, akár a Balcsira elugrani. 25 fokos a víz, tökéletesen lehet ott úszkálni. Mondjuk kitartás kell hozzá, hogy találjunk olyan helyet, ahol van olyan a vízmélység, hogy ez sikerüljön, de azt hiszem, hogy ha elég kitartóak vagyunk, akkor mindenre van lehetőség. Például arra is, hogy jó zenéket hallgassunk, ehhez pedig nem kell más tenni, mint a rádiót hangosítani. Hiszen a Van Halen a 70-es évek végétől a 80-as évek egyik meghatározó amerikai rockzenekara lett. Eddie Van Halen látványos gitárjátéka, David Lee Roth színpadi energiája az MTV korszakhoz tökéletesen passzolt. Ez a dal 5 hétig vezette az amerikai Billboard 600-ot. Itt a Jump!

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most.
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske is szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
11: Pölöskei, a családi szörp.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dice Trophy, több mint élmény!
14: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen, Gyöngyösön, a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
15: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Káltai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorvézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hétközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terror szervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
17: Jó utat kívánok, a közlekedési információkért is a Sláger FM-et érdemes hallgatni. Az autópályákon több helyen szakaszon vannak útfelújítások, forgalmi korlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az M1-esen például a Győr felé vezető oldalon elég hosszú szakaszon Bicske és Bábolna csomópont között az erős forgalom miatt jelenleg is lassabb haladásra számíthatnak. Ráadásul a Szárliget csomópont és Tatabánya között a 49-es kilométernél a külső sávon megállt egy műszaki hibás turistabusz. Az egy sávra szűkölt pályaszakaszon ott már 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten fontos tudni, hogy az egyes villamos helyett a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Továbbra is zárva a budai alsórakpart, a Margit és a Rákóczi hidak között este 10-ig, valamint a pesti alsórakpart, a Margit és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10 óráig. A BKK járatok ma szombati, holnap pedig majd a vasárnapi menetrend szerint közlekednek.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: múlt. Hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Nem sokára kalandozunk a budapesti program lehetőségek között, de még előtte itt van Dua Lipa, akinek a karrierje még azelőtt indult, hogy világsztár lett volna. A feldolgozásokat töltött fel az internetre, még nem csak felkapták. Tőle jön a Dance the Night.

maga kis különleges melankóliájával szerintem csodás volt ez a dal, pláne annó a 80-as évek közepén. Bransky Beat és a Small Town Boy itt a Sláger FM-en. És mindjárt hozzuk az idei foci VB himnuszát, amit Shakira és Borna Boy készített el. Na de előtte mondom a legizgalmasabb programokat. Képzeljék el, a magyar-amerikai kapcsolatok több évszázados történetét mutatja be az amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban. 1776-2026 című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat személyes történeteken és tárgyakon keresztül idézi fel a magyar kivándorlók életét, valamint tudósok, művészek és filmesek amerikai sikereit. A kiállításon Gábor Zsazsa koktélruhája és egy Terminátor szobor is látható. A múzeum kerti tabló kiállítás pedig az amerikai hatások magyarországi megjelenését mutatja be. Jó szórakozást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. Ez vár minket egészen november 1-jéig. A szórakozás pedig itt a folytatásban, hiszen már Shakira érkezik hozzánk, Burna Boy-jal közösen, és az idei foci VB himnuszát hozzák. Dai Da!

0: Come on and meow.
1: Egy korai Christina Aguilera dal, a Genie in the Bottle. Szép hétvégét, itt a Sláger FM, mindjárt Billie Eilish-sal. A dal egy olyan erős érzelmi kötődésről mesél, amelyben az ember élete végéig a másikkal maradna. Legalábbis ezt mondják a kritikusok és elemzők. Mindeközben hatalmas slágerré vált, a Billboard 600 slágerlista második helyéig jut.

0: Ott. Billie Eilish-től azonnal jön a Birds of a Feather, előtte viszont nézzük, milyen idő várható. Holnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátásunk a fővárosban, számottevő csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik majd élénk széllökések. Hajnalra 18 fokig hűl le a levegő a fővárosban, napközben pedig akár 26-27 fokot is mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem valószínű. Az északnyugati-északnyugati szél sokfelé megélénkülhet. A hétfő is már hoz némi frissességet, aznap hajnal 17 fokkal kezdődik a nap Budapesten. És most a közlekedési híreket is mondjuk a Sláger FM-en. Még este 10-ig le van zárva a budai alsórakpart a Margit és a Rákóczi híd között, és a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között utóbbi hétfő hajnalig. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali fél 5-ig, holnap délig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Fontos, hogy ma az MVM Dómban rendezvényt tartanak este 8 és 10 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb lehet a forgalom. Ezen túlmenőleg a 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon most a 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16-a és a 116-os busz vasárnapig nem jár a Bécsi kapu tér és a Dísztér között, hétfőn és kedden pedig nem jár majd a Szent Háromság tér és a Dísztér között. Máig a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Petőfi híd Budai híd fő megállót az Infopark Budapart felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan.

az úriember, akinek már a megjelenése is valami eszméletlenül varázslatos, hát még ha énekel is egyet. The Weeknd és a Dancing in the Flames itt nálunk a Sláger FM-en. Hamarosan 6 óra lesz, nem sokára a slágerlistának adom át a stúdiót. Érkezik Kovács Áron is Kisó a legjobb zenékkel és persze a legizgalmasabb sztorikkal. Én már a búcsúzom egy nem sokármilyen dallal. Miles Smith érkezik hozzánk a következőkben. Az ember, aki a Stargazing-nel 2 éve robbant be igazán, és már előtte a TikTokon gyorsolgatott azért az ő pályafutása. Mindjárt érkezik a Nice to Meet You, előtte pedig még a Solwave dalával köszönöm meg a figyelmet. Jön a valaki mondta, Karakas Balázs kicsekkol, holnap délben ismételten találkozhatunk. Dang, no.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük!
11: A reklám után.

0: Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket, újabb helyekkel bővült a Best of Balaton. Több rendőr is megsérült egy álmokfutó miatt Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszintemelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részén. Így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontjait jelentő szerdai, mínusz 131 cm. Derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb volt a vízszint, mint korábban. Augusztus 20-án több helyszínen is programok várták a veszprémieket. A nap központi eseménye az ünnepi műsor és koszorúzás volt, amely előtt Porga Gyula mondott beszédet. A polgármester szerint Magyarországot Szent István nem egyszerűen jó alapokra, hanem sziklára építette, ezért állhat még ma is, több mint 1000 év elteltével. Hangsúlyozta, hogy az első király nem a pillanatnak élt, hanem hosszú távra tervezett, ebben pedig édesapja Géza fejedelem is fontos szerepet játszott. Porga Gyula kiemelte Szent István és Gizella együtt működését, valamint azt, hogy az államalapító király a keresztény egyházzal és más uralkodókkal is szövetséget kötött. A nemzeti ünnephez és a Szent István napi programsorozathoz kapcsolódva gyűltek össze az emlékezők a Veszprémi Pantheonban. Az 1996-ban alapított emlékhely a tűztorony szomszédságában az egykori Rondella falai között kapott helyet. Célja pedig a kezdetektől fogva az volt, hogy méltó módon tisztelegjen Veszprém kiemelkedő személyiségei előtt. Az ünnepségen Sútonyi Mónika alpolgármester az önkormányzat és a város polgárságának nevében koszorút helyezett el a legelsőként felavatott Mille centenáriumi emlék táblánál. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, 4 évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10-ig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában és kedden hajnali 4:30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Bárkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várhajó utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv lesz járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma 20 órától 22 óráig, ezért előtte és utána a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokott erősebb forgalomra számítsanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez itt a hivatalos slágerlista, végre normális hőmérsékletben a kereskedelmi rádió közösítése alapján összesítése, ezt a szót kerestem, és ez a 2026-os év 34. adása.
4: Jó!
3: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a hétszárja pedig 31 gyertyát fújhat el a szülinapi tortáján, már ha ez még divat egyébként arra felé. Egy énekesnő, de a mozivásznon is feltűnt, ugyanis szerepelt 2023-as Barbie filmben.
4: De jó,
3: Sellő Barbie-ként tűnt fel benne, úgyhogy esetleg, ha valaki látta volna, hogy egy bedobott kukacra rábukik, az jól látta.
5: Tiltakozom!
3: Már elnézést, de miért ne lehetne kipecázni egy Sellőt?
5: Bírónő, kérem!
3: Még az, hogy egy lambót kéne bedobni a horog végén, de mindegy. Na, indul az Opel Valli slágerlista, Yves Alice Cooper, na, álmodik a nyomorult, Axel Cooper, Shaggy, nem, Shanghai, és Denery Dance. Dönderé, dance.
4: Csak nem?
3: Gondolom. Ez az. Új belépő, úgyhogy meghallgatjuk, köszönjetek, fiúk.
4: Hú, a pancser.
3: A 40.

0: 28. David Guetta és a Baby Don't Hurt Me. Baby Don't Hurt Me. Jaj, de fú, diszkópatkányok a 39. helyet, az Imagine Dragons és a Bones. Érditek, kicsit összevontam. Na mindegy, Orzsi jön, csinálj valami rendet. Úgy látszik, hogy a hideget se bírom.
1: Visszapillantó.
2: 65. születésnapját ünnepli Debbie Peterson, a The Bangles dobosa. Ő a fiatalabbik Peterson nővér, hiszen a zenekart nővérével, Vickivel alapította, aki 2 évvel idősebb nála. A Bangles feloszlása után szóló karrierrel és egy duóval is próbálkozott, de az igazi sikereket továbbra is a legendás lány együttessel érte el. Férnél van, 2 gyermek édesanyja. Most pedig jön a The Bangles egyik legnagyobb slágere, az 1985-ös Walk Like an Egyptian.

0: The Bengals Walk Like an Egyptian. Sétálj úgy, mint az egyiptomiak. Tehát ilyen, legyél ilyen furcsán kétdimenziós. Ez Koraschlager volt. Édes Istenem. Na, jöjjön némi info a hétszárjától. Korábban modellként dolgozott, háromszoros Grammy-díjas, édesapja zenei stílusa nagy hatással volt rá, és az öltözködése is, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
0: A fater egyébként az Oda nevű koszovói rock együttes énekese és gitárosa volt, az Oda ne rohanjak című fesztiválon tűntek fel. Ó, megszólalt a szóvic alert. Na mindegy, 5 évesen énekelni kezdett, Nelly Furtado és Pink volt rá nagy hatással.
1: Nagyszerű.
0: Meg a fater öltözködése, de mindegy, csellózni is tanult, de úgy érezte, hogy ez a melló a csellóval nem neki való, mert hogy kicsi, túl kicsi volt a nagy csellóhoz.
1: Miért?
0: Hát meg tudom érteni egyébként, egy kis nő egy ekkora hangszerrel a lába között.
2: Tiltakozom!
0: Miért a csellót hova teszik?
3: Mit tudjam én?
0: Na ugye? Csak szegénynek angos párgába kellett menni, olyan picike volt. Na, inkább beszéljünk a Drakuláról, jó, ha már az én véremet is szívja a kisasszony. Tame Impala, a 37.

0: Benson Boone és a Beautiful Things az 35. Mark Ronson és a Nothing Breaks Like a Heart a 36. Egyébként ezt Miley Cyrus-szal követte el, de mindegy, úgyis hallottátok. Jöjjön Orsi egy kis visszapillantással.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Alizé, a francia pop egyik legismertebb előadója. A világ a 2000-es évek elején ismerte meg a Muello Lita című slágerével, amely több országban is listavezető lett. Bár nemzetközi áttörését ez az egy dal hozta meg, Franciaországban azóta is népszerű előadó. Érdekesség, hogy Olly Murson a Dear Darling francia változatát is felénekelte. Most pedig következzen a dal, amellyel egy csapásra világhírű lett, Muello Lita.

0: Alizé, Moj Lolita, köszönjük szépen! Folytatódik közben a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol dolgozom, húzom az igát, melózok.
1: Persze, persze.
0: Nyomják bele a fejemet a meló tengerbe. Na elárulom, hogy ki a hét sztárja, Dua Lipa! Éves. Londonban született, de koszovói albán származású, ezt már egy párszor megbeszéltük. A szülei 92-ben a Szarajevói ostrom alatt menekültként Londonba költöztek. Dua Lipa akkor 11 éves volt, aztán amikor kikiáltották Szarajevó függetlenségét, hazaköltöztek. Akkor hát kiáltotta ki, hogy Londonig elhallatszott, és akkor így gondolt, menjünk haza, nem! De albán az anyanyelve, 2 évvel idősebb gyerekekkel járt iskolába, aztán, mert hogy ugye hát vissza kellett illeszkedni a brit iskola rendszerből.
2: Pontosan.
0: Emiatt gondolom mindenkit hülyének nézett, pedig hát csak ugye előnyben volt a nyugati oktatási rendszer miatt.
1: Igen.
0: Mindig is világszinten ismert énekesnő akart lenni, de sikerült.
1: Igen.
0: Tudta, hogy ezt Koszovóból nem fogja tudni elérni, így 15 évesen visszaköltözött Londonba. Kiáltották a függetlenséget, ő meg bekiáltotta, hogy akkor talán mégis London. Dua Lipával innen folytatjuk, Imán Bek és Buy Your Belly Dance-ére pedig a 34.

0: és az Only Girl 32-en feltámad. Farukko és Pepasz ismét a listán a 33-on. Orsi jön, pillancs vissza!
1: Visszapillantó!
2: A napokban ünnepli 37. születésnapját Zentai Márk. Gyerekkora óta zenél, énekelni tanult, később zongorázott és fuvolázott is. A legtöbben a Megasztár 3. évadából ismerhetik, de országos ismertséget az SOS Szerelem című film főcímdala hozott számára. Ez a Ments meg szerelem 2007-ből.

0: és a Ments meg szerelem. Hát ahol a szerelem ment meg, ott már tényleg nagy a baj.
1: Pontosan.
0: Ahogy Brad Pittnél is, mert őszintén bevallotta, hogy 7 év teljes józanság után ismét elkezdett alkoholt fogyasztani.
2: Hú, a pancser!
0: 7 évig bírta. 7 év Tibet. Persze azt mondja, hogy csak nagyon szigorú keretek között engedt meg magának néhány pohár bort.
3: Ugyan ma.
0: Mert megtapasztalta, hogy a korlátlan ivás továbbra sem tesz jót neki, de ez nem úgy van, hogy ilyenkor, aki belekost, úgyis visszaesik.
4: Talán hol van?
0: Idő kérdése? Van erről véleményednek?
5: Nem mindegy.
0: A legjobbat kérdeztem. Pitt arról is beszélt, hogy Angelina Jolie-val való szakítása után az anonim alkoholistákhoz járt, és Bradley Cooper támogatása is sokat segített neki.
1: Aha.
0: Az interjú legmegrázóbb részeként felidézte, hogy rövid időszakban a családi problémák olyan méret aszították, hogy öngyilkossági gondolatok is megfordultak a f***ben.
4: De jó ég.
0: Azt azonban nem árult el pontosan, hogy mely családi konfliktusokra gondol, csak annyit mondott, hogy családi ügyek. Na hát ezt nem csodálom, de azért valahogy családi ügyekben, meg válás körül, meg nem tudom, először mindig a gyilkossági gondolatok vannak az ember fejében, az aztán jön csak az öngyilkossági. De jó, hogy egyiket se tette meg. Gyermekeivel az elmúlt években nagyon megromlott a kapcsolata, többük már a Pitt vezeték nevet sem használja.
2: Ó, szegény bolond.
0: És férfi társaim most egyemberként ordítanak föl, hogy félre lett nevelve az asszonyi befolyás. És egyébként lehet, hogy igazuk van, de egyáltalán nem biztos. Ki tudja ezt?
1: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Majd megnézzünk a Netflixen egy dokumentumfilmet, és azt sem mond meg semmit. Na mindegy, Miley Cyrus meg a Flowers visszatért, szegény Brad Pitt virágokkal már nem megy sehova. Mi viszont a 31-ig mindenképpen.

0: Cyrus és a Flowers. Köszönjük szépen, itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, de bemegyek a szaunába, mert annyira hiányoznak az elmúlt hetek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztin párti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztin párti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarország élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék medence zsidó hitközség egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább három budapesti gázolajos famérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütközősoron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszínre Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fa törzsén közvetlenül az elágazás felett két nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fa törzsébe. A fát azóta sebkezelésben részesítették, és heti háromszor bőséges öntözést kap. A mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényen az esti órákig 224 esetben nyújtottak segítséget, ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalán összesen 56 gondosan kiválasztott pontra települtek, tették hozzá. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között ma este 10-ig. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában és kedden hajnalig 4:30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Bárkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Gyulahajó utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv lesz járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma 20 órától 22 óráig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Kicsit hadarok, de nem baj.
3: De igen.
0: Ugye, hogy fel se tűnt senkinek? Orsi a múltból az alokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Dua Lipa. 31 már a kisliba. 31 a Dua Lipa.
4: Befejezted?
0: Folytatjuk az Opelbali slágerlistát. Cameron Dell, ez az Öleld meg magad. Tedd magad boldoggá.
5: Nézd ránk.
0: A 30.

0: James, Gorgon City, Neddan, Foolproof, javíztatért a 28-ra, vége hallottuk. Szigala, Giacomni, Ilian Kidron, Riptide, pedig a 21-ről leesett a 29-re, ezt azért hallgatgatjuk így hétről hétre. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: 46 éves lett Vanessa Carlton, amerikai énekesnő, dalszerző, zongorista. Gyerekkorában a klasszikus zene és a balett volt a két legnagyobb szenvedélye, később azonban az éneklés felé fordult. 2002-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta összesen 6 stúdió lemezt adott ki. Legismertebb dala a Thousand Miles, amelyet már az első néhány hang után szinte mindenki felismer. Következze most ez az örökzöld sláger.

0: Vanessa Carlton és a Thousand Miles. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel Valdi Slágerlista, ahol a hét sztárja Dua Lipa! Hogy fizetni tudja a lakbért, ugye mondtam, hogy Szarajevó háború, elment Londonba, aztán kikiáltották, hogy rendben vagyunk. Ő meg haza kiáltotta magát, de rájött, hogy ott nem tud világsztár lenni, tehát visszament Londonba. És fizetnie kellett a lakbért. Csak hogy nem tudta, mert 16 éves volt, hogy tudta volna.
1: Meséld el, halljuk.
0: Eladóként dolgozott, pincérnőként és hostessként 16 évesen.
1: Na.
0: Aztán modellkedni kezdett, mert gondolom valaki szólt neki, hogy jaj, te csinos vagy pincérnőcském, hozd nekem két sört, meg mutass egy kis... Na, innen viszont rájött, hogy azért a modellkedés lehet, hogy érdekes lehet. Modellkarrierje során egy ügynökség arra kért, hogy fogyjon le néhány kilót, hogy a kifutón is szerepelesen. Erre azonban nem volt hajlandó, mert számára a modellkedés csak azért volt fontos, hogy kapcsolatokat szerezzen a zenei karrierje beindításnál.
2: Nem mond semmit.
0: Értem. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy ő lefogjon és kimenjen a kifutóra, hanem hogy ne fogjon le és befusson a befutóra. Tétre, meg helyre. Hát igen. Világos. Én valahogy értem, hogy mire gondolt. Nem akárkinek akartam utogatni magát, hanem azoknak, akik a zenei karrierét beindítják.
3: Pontosan.
0: Ismerjük.
4: Tiltakozom.
0: Csak tessék. Teddy Swims is on the door a 27.

0: 25 a Kígyó, a One Republic és a Chasing Paradise, David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Köszönjük szépen! Nos kérem, Orsi újra kap egy lehetőséget, hogy régi dalokat lenyomjon a topunkon.
1: Visszapillantó.
2: 68 éves lett Belinda Carlisle, aki a Go Go énekesnőjeként lett világsztár, majd sikeres szóló karriert épített. 8 stúdióalbumot adott ki, és olyan slágerekkel írta be magát a popzene történetébe, mint a Circle in the Sand, a La Luna, vagy a Heaven is a Place on Earth. Ez utóbbi következik most a

Belinda Carlisle is a Heaven is a Place on Earth. Köszönjük szépen! Ezzel szemben a hét sztárja továbbra is Dua Lipa. Addig-addig modellkedett, hogy énekesnői szerepet kapott a 2013-as X-Faktor egyik televíziós reklámjában. Tehát nem a versenyben, egy reklámban. Így sikerült megismerkedni egy producerrel, aki annak idején a One Direction-nel

0: Ed Sheerannel dolgozott, és hogy nem, gyerekek, elképesztő, nem tudom, van-e ötletetek, hogy fordulhatott ez elő?
1: Fogalmam sincs, fingam nincs róla.
0: Felajánlott neki egy lemezszerződést az úriember.
2: Na hát, ez gyönyörű.
0: Aztán nem fogadta el, mert hogy az volt a fontosabb számára, hogy megtalálja az egyedi stílusát és az egyedi hangzását.
3: Ügyes!
0: A producer pedig valami egészen más egyedi dolgot akart letolni a torkán.
3: Tiltakozom!
0: Na jó, most már unom. Mi nem szépítjük az életet itt a slágerlistában, kérem szépen. 2015-ben Dua Lipa első albumán kezdett el dolgozni a Warner Bros. Recordsnál. A Be The One egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikert ért el, és ez az egyetlen dal a lemezen, amit nem Dua Lipa írt. Amin azért végül is csak el kéne gondolkoznia, nem?
1: Soha!
0: Megírsz egy egész albumot, plusz egy dalt, amit nem te, abból lesz a világ siker.
1: Oh.
0: Jó, hát lehet, hogy a közönség volt rossz. 24 Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e. Tessék, már játszok is.

0: táncával a 22. Lady Gaga pedig a Halottak táncával a 23. Orsi pedig jön valamit, és fú, látom a tekintetében, hogy valami most fog rajtam bosszút állni. Valamiért, amit nem is tudok, hogy elrontottam.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2004-es lágerlistáról válogatok magyar kedvenceket, minden órában egyet hozok. A 24. helyen a Groove House, ha újra látom című slágere szerepelt. A dal 2004 egyik meghatározó hazai rádió sikere volt, és a mai napig igazi nosztalgia bomba. Jöjjön Judy és Zsolti, vagyis a Groove House.

0: barátom, köszönjük szépen, én ha újra hallom, akkor vagyok így ezzel, de folytassuk az Opel-val is legerlistát egy kis bulvárral.
1: Okay.
0: Sokat emlegetem a Netflixet, nem véletlenül, hát az életünknek abszolút most már szerves része, de súlyos biztonsági botrányba keveredtek. A Los Angeles irodájukból, Los Angeles, hello! Eltűnt egy merev lemez, amelyen Nicolas Cage még be nem mutatott filmje, a Fordul is rajta volt.
1: Előfordul.
0: A producerek állítása szerint az adathordozót kizárólag egy zárt körű belső vetítésre adták át a Netflixnek, és utána törölni kellett volna ezt a filmet. Na, Istenem, ez a...
2: Átküldök egy képet, aztán töröld ki.
0: Persze, küld csak, azonnal törlöm.
1: Jól érzi magát?
0: Na, ha ilyet hallotok, akkor tudjátok, ez sose lesz így. Hogy Netflix miért dölt be ennek, azt nem tudom. Szóval mielőtt ellopták volna merev leveszt, nem törölték, mint ahogy megígérték. A készítők most 105 millió dollárra perlik a streaming céget, mert szerintük a kiszivárgás veszélye súlyosan ronthatja a film nemzetközi értékesítési lehetőségeit. Meg különben is elég jó kis lambókat lehet venni abból a 105 millió dollárból. De a Netflix visszautasítja a felelősséget, és arra hivatkozik, hogy a kapott merevlemez eleve nem felelt meg az iparági, titkosítási és biztonsági szabályoknak.
3: Mi van?
0: Ez olyan, hogy kéred a csajtól a fotót, hogy majd kitörlöd, majd átküldi, és azt mondod, hogy jó, hát ez a fotó eleve nem volt olyan, hogy le kellett volna törölnöm. Hát ez micsoda hülyeség? Most megbeszéltetek, vagy nem?
1: Nem tudom.
0: Attól, mert egy merevlemez nem felel meg egy iparági szabálynak, attól még nem kell letörölni?
2: Nem.
0: Ha már megígérted? Na, a 45 millió dollárból készült második világháborús kémdrámában Cage mellett Michael Sheen, Ben Kingsley és Matthew Good is szerepel, és valakik már szerintem nézik is. Na, mi viszont hallgassuk Ed Sheerant, ez az Azt hiszem, és a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Hízzünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik rendezvényhelyszíne, meghibásodás nehezíti az ellátást a kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői csillagvizsgálóban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. A sajtószabadságról a köztársasági elnök azt mondta, az nem egyszerűen újságírói jog a beszédhez, hanem a polgár joga a tudásra, hogy legyen miből véleményt formálnia és lehetősége a másképp gondolkodásra. Megjegyezte, létezik egy régi jogi alapelv, amely azt mondja, hallgattassák meg a másik fél is. Augusztus 20-án idén is megtelt ünneplőkkel Veszprém egyik kiemelt rendezvényhelyszíne, ahol az államalapítás évfordulójára emlékezett a város. Porga Gyula ünnepi beszédében Szent István alakját nem elsősorban uralkodóként, hanem hosszú távon gondolkodó államférfiként állította középpontba. A polgármester úgy fogalmazott, első királyunk műve azért állta ki több mint 1000 év próbáját, mert nem a pillanat kívánalmainak akart megfelelni. Beszédében hangsúlyos szerepet kapott Géza fejedelem öröksége is, akit Porga Gyula nem egyszerűen a régi világ utolsó képviselőjeként, hanem a keresztény magyar állam előkészítőjeként említett, adta hírül a vehír.hu. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT-berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT-vizsgálatokat az onkológiai centrum CT-készülékén végzik el, adta hírül a Veol. A sűrűs CT-vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett 2 álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig ér a víz, írja a Blick. Már azonban a helyzet odáig fajult a Balatonon, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A legnagyobb kérdés most az, hogy hol áll meg a folyamat, és mikor számíthatnak a túlvíz készletének regenerálódására. A meteorológiai előrejelzések és a jelenlegi időjárási térgépek egyelőre nem ígérnek sok jót.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a

0: Sláger FM-en a lemezjátszóknál pedig köszönt mindenkit, de Náksi Attila. Jönnek a legnagyobb táncolós muzsikák a 90-es évektől egészen a közelmúltig, magyar felvételek, külföldiek egyaránt, úgy, ahogy nagyon-nagyon szeretjük és megszoktuk, minden hétvégén itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en. Indul a szombat este. Nagyszerű szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újraindul a termelés a Paksi 3-as blokkban, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, készül a kormányzati előterjesztés a planetárium jövőjéről. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenék küszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenti Romulus szerint a folyó balpartján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenék küszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben felkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írta a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele a meglevő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Rakásan, Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a balparton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik. Ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. De a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Dr. Bédes
3: Herceg.
2: Ride the city, let's go!

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a balparton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hídközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Főbám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: ajánlunk.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10:30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újraindul a termelés a Paksi 3-as blokkban, a tervezetnél gyorsabban haladó Dunai fenék küszöb építése. Készül a kormányzati előterjesztés a planetárium jövőjéről. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenék küszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenti Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenék küszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben félkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írta Facebook oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, érte a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele a meglevő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckó Jednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckó Jednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, beton totem blues, csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este